Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Nyilvánosak a dokumentumok a vitnyédi beruházásról, az ittas vagy bódult sofőrökre vadásznak a héten a rendőrök, megérkezik a héten a nyár első hőhulláma. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Nyilvánosak a vitnyédi beruházással kapcsolatos dokumentumok. Magyar Péter miniszterelnök szerint az előző kormány egy 500 férőhelyes menekültbefogadó központ kialakítását tervezte a területen, ehhez több mint 5 milliárd forintos beruházást készített elő. A kormányfő elmondása szerint a helyszínen már mintegy 1 milliárd forint értékű munkát végeztek el, köztük kerítésépítést és infrastrukturális fejlesztéseket. A projektet végül hazai és nemzetközi tiltakozások miatt állították le. Az épület együttesben jelenleg oktatás folyik. Orbán Viktor volt miniszterelnök szerint ugyanakkor nem menekült tábor létrehozásáról volt szó. A vitnyédi tervek célja az uniós szabályok kitaktikázása volt. Újabb razzia kezdődött az utakon, a héten az ittas, illetve bódult sofőrökre vadásznak a rendőrök. A nemzetközi Roadpol akció keretében pénteken 24 órás alkohol és drog maraton is lesz. Érdemes kémlelni az eget a következő napokban. Holnap és holnap után napnyugta után különleges együttállást figyelhetünk meg a nyugati horizonton. A Merkur, a Jupiter és a Vénusz sorakozik fel, melléjük pedig a vékony holdsarló is csatlakozik, mondta rádiónknak Fokter Zoltán, a Schwab-hegyi csillagvizsgáló bemutató csillagásza.
2: A bolygókat, illetve a holdat szabad szemmel is jól fogjuk látni, kivéve a Merkurt, mert a Merkur az egy nagyon halvány objektum, tehát a Merkur megfigyelésére mindenféleképpen binokulára, kukkerre lesz szükség. Viszont a Jupiter és a Vénusz rendkívül fényesek. Ez az együttállás 21 óra 45 perc után lesz rendkívül látványos, körülbelül 22 óra 20-30 percig. Ugye a nyugati horizont felé kell tekinteni, ez azt jelenti, hogy ezek az objektumok éppen lenyugvóban vannak, tehát egész éjszaka nem láthatjuk őket. Nagyon fontos, hogy kitakarásmentes nyugati horizontra van szükségünk.
1: Új fogak növesztésére alkalmas gyógyszert tesztelnek japán kutatók. A fejlesztés célja, hogy a szervezet saját maga hozzon létre új fogakat. Ez a jövőben akár az implantátumok és a műfogsorok szerepét is csökkentheti. A készítmény már az emberi vizsgálatok szakaszába lépett. Ha beválik, néhány éven belül új korszak kezdődhet a fogászatban. A fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütésre van kilátás, szorványosan azért ma is előfordulhat zápor, zivatar. Délutánra 20-26 fokig melegszik a levegő. Holnap is napos idő várható kevés felhő mellett, csapadékra talán csak nyugaton van némi esély. 23-28 fokot mutatnak majd a hőmérők. Szerdán a sok napsütés mellett néha jobban összeállnak a felhők, elszórtan zápor, zivatar is kialakulhat, már 25-30 fokig is emelkedhet a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: A lehullott csapadékmennyiség továbbra sem elegendő. Elindult az első charterjárat Sármellékről. A szecessziót ünnepelte a Göcsei Múzeum. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Az elmúlt napokban érkezett csapadéknak örülnek a gazdálkodók. Igaz, a lehullott mennyiség továbbra sem elegendő. Az aszály nem csak a szántóföldi növényeket, hanem a legelőket is megviseli, veszélyeztetve ezzel az állattartást. Hangsúlyozta rádiónknak Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnöke.
2: Minden csepp csapadéknak nagyon örül a mezőgazdaság, mindegyik ágazata. Nem csak a növénytermesztési és a kertészeti kultúrákban, hanem az állattartás tekintetében a legelőre alapozott tartás technológiánál elengedhetetlen a csapadék. Szeretnénk többet kapni, de sajnos csak a felső rétegben van ez kevés, több centiméter mélyen hiányzik az a mennyiség, amit folyamatosan ellenőriznek, és sajnos vannak olyan területei az országnak, ahol az állatok takarmányozása veszélybe kerül.
1: A beutazó és áruszállító járatok után elindult az első turisztikai célú kiutazó charterjárat is a sármelléki repülőtérről. Az első gép Törökországba szállította az utasokat, ezzel közvetlen nyaralási lehetőséget kínálva a Nyugat-Dunántúlon élőknek. A reptér vezetése szerint a fejlesztés régóta várt mérföldkő, hiszen a térség lakóinak ezentúl nem kell órákat utazniuk egy távolabbi repülőtérig. A sármelléki légikikötő könnyen megközelíthető, ingyenes parkolás biztosít, az utasok pedig gyorsan áthaladhatnak a repülőtéri ellenőrzéseken. A repülőtér üzemeltetői bíznak benne, hogy a kiutazó charterjáratok bővülése tovább erősíti a régió turisztikai szerepét és új utazási lehetőségeket nyit a környéken élők számára, írja az egerszegihírek.hu. A szecesszió világnapjához kapcsolódva rendezte meg múzeumi kerengő elnevezésű programját a zalaegerszegi Göcsei Múzeum. Az érdeklődők rendhagyó tárlatvezetéseken ismerhették meg a századforduló művészetét, valamint a korszakhoz kapcsolódó különleges műtárgyakat. A szervezők felidézték, hogy a szecesszió világnapjának kezdeményezése Magyarországról indult, és Lechner Ödön, valamint Antoni Gaudi emléke előtt tiszteleg. A programon egyebek mellett Kisfaludi Strobl Zsigmond egyik korai szobrát is bemutatták. Számolt be az egerszegi hírek. Érdemes lesz kémlelni az eget a következő napokban. Különleges együttállást figyelhetünk meg kedden és szerdán, napnyugta után a nyugati horizonton. A Merkur, a Jupiter és a Vénusz sorakozik fel, melléjük pedig a vékony holdcsarló is csatlakozik. Mondta rádiónknak Fogter Zoltán, a svábhegyi csillagvizsgáló bemutató csillagásza.
3: A bolygókat, illetve a holdat szabad szemmel is jól fogjuk látni, kivéve a Merkurt, mert a Merkur az egy nagyon halvány objektum, tehát a Merkur megfigyelésére mindenféleképpen binokulára, kukkerre lesz szükség, viszont a Jupiter és a Vénusz rendkívül fényesek. Ez az együttállás 21 óra 45 perc után lesz rendkívül látványos, körülbelül 22 óra 20-30 percig, ugye a nyugati horizont felé kell tekinteni, ez azt jelenti, hogy ezek az objektumok éppen lenyugvóban vannak, tehát egész éjszaka nem láthatjuk őket. Nagyon fontos, hogy kitakarásmentes nyugati horizontra van szükségünk.
1: 9 napirendi pontot tárgyalt júniusi ülésén az Zalavár megyei közgyűlés. A képviselők elfogadták a Zala megyei vállalkozásfejlesztési alapítvány és a katasztrófavédelem tavalyi tevékenységéről szóló beszámolókat is. A közgyűlés elnöke kiemelte, az alapítvány kedvezményes hitelkonstrukciókkal segíti a kis- és mikrovállalkozásokat, míg a katasztrófavédelem egyre nagyobb hangsúlyt fektet a megelőzésre. Az igazgatóság vezetője az elmúlt év jelentősebb esetei között említette a lenti étteremtüzet, egy zalaegerszegi asztalos üzem tűzesetét, valamint több nagyobb szabadtéri tüzet is. A közgyűlés emellett módosította az idei költségvetést is, a vártnál magasabb bevételek miatt, írja az egerszegi hírek. Egyre többen keresnek klímát a nyári hőség közelettével. A szakemberek szerint azonban sokan már a vásárlás elején rossz döntést hoznak. Boronyák László zalaegerszegi klímaszerelő az AOL-nak azt mondta, nem a készülékkel, hanem a megfelelő szakember kiválasztásával kellene kezdeni a folyamatot. A Tudatos Vásárlók Egyesületének friss nemzetközi tesztje szerint ugyanaz a klíma egészen eltérően teljesíthet különböző hőmérsékletek mellett. Ráadásul a drágább készülékek sem minden esetben bizonyulnak jobbnak. A szakember hangsúlyozta, sok problémát a szakszerűtlen telepítés és az elmaradó karbantartás okoz. Június 20-ától életbe lép a MÁV balatoni főszezoni menetrendje. A magyar tenger felé évente már több millióan utaznak vonattal, ezért idén is kiemelt figyelmet kap a térség. A vasúti változtatásokat gyorsabb és kiszámíthatóbb eljutást szolgálják a nyári csúcsidőszakban. Tájékoztatta rádiónkat Váci Viktor, a MÁV csoport szóvívője.
4: Sűrűbb indulásokkal és nagyobb kapacitásokkal közlekednek a vonat és buszjárataink is. Bővülnek az eljutási lehetőségek Budapest és a Balaton között. Több vonat és buszjárat indul a Dunántúlról, illetve Észak-Kelet és Dél-Magyarországról is. Minden Intercity és Express vonatra kötelező a helyjegy váltása. Kerékpárszállítása esetén is érdemes előre megvenni a jegyeket, hogy a kiválasztott járaton legyen lehetséges az utazás.
1: Már az őszi premierre készül a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház. A 2026-27-es évadot az István a király című rockopera nyitja majd, amelynek próbafolyamata már el is kezdődött. A több mint 4 évtizede töretlen népszerűségnek örvendő darabot Halasi Imre Jászai díjas érdemes művész rendezi. A főszerepben a Budapesti Operett Színház művésze Nemes Tibor látható majd, Koppány szerepét pedig Bot Gábor alakítja. A bemutatót szeptember 25-ére tűzte ki a színház, írja az AOL. A Zalaerdő ZRT munkatársa nyerte meg az év erdésze verseny döntőjét. A Vásárosnaményban rendezett szakmai megmérettetésen Molnár Tamás bizonyult a legeredményesebbnek az ország legjobb erdész technikusai között. A versenyzőkre írásbeli tesztek, lövészeti és felismerési feladatok, valamint gyakorlati kihívások vártak, közölte az Országos Erdészeti Egyesület. Mintegy 25 kilométer hosszban fejlesztik a kerékpáros infrastruktúrát Dél-Zalában. A csaknem 1,4 milliárd forintos beruházás 7 települést, köztük Letenyét, Becsehelyt, Muraszemenyét és Tornyi Szent Miklóst kapcsolja össze új vagy megújuló kerékpárutakkal. A fejlesztés az M70-es autóút zalai szakasza mentén valósul meg. Több helyen új kerékpáros hidak is épülnek, írja a Magyar Építők. Elszállították az aszbeszttel szennyezett kőzúzalékot Andrássydán, a Gazdaság és az Iskola utcai parkolókból. A veszélyes anyag jelenlétét a közelmúltban végzett vizsgálatok igazolták, ezért az önkormányzat saját forrásból intézkedett a terület megtisztításáról. A munkálatok során a dolgozók védőfelszerelésben távolították el a szennyezett anyagot, amelyet veszélyes hulladék lerakóba szállítottak. A helyszíneken már új, bevizsgált burkolatot helyeztek el. Balagy Zoltán polgármester közölte, a fennmaradó érintett területek megtisztítását is a következő napokban és hetekben végzik el, írja az egerszegihírek.hu. Bejelentették az idei Örvényes Völgy Fesztivál részletes programját. A június végén Zalacsány mellett megrendezett eseményen nemzetközi sztárfellépők és népszerű hazai előadók is színpadra lépnek. A fellépők között lesz többek között Nick West, amerikai basszusgitáros énekes, Kevin Davey White, brit zenész, valamint a Queen Sensation produkció is. Olvasható az AOL-on. Új parkoló épül Söjtörön, Deák Ferenc szülőháza mellett. Az önkormányzat saját forrásból valósítja meg a fejlesztést a Szabadság utcában. A beruházás részeként 55 méter hosszan csövezik ki az útmenti vízelvezető árkot, majd zúzott kővel, betonnal és aszfalttal alakítják ki a parkoló felületét. Az új várakozóhely a Deák Emlékház látogatóinak parkolását is segíti majd. A munkálatok idején részleges vagy teljes útzárra is számítani kell az érintett utcában, írja az AOL. Ismét egyre nyáriasabb időjárásra van kilátás térségünkben. A hét elején már stabilabb légköri helyzet alakulhat ki, mint az előző időszakban, ezért a napsütéses órák száma növekedhet. A nappali hőmérséklet várhatóan többnyire 24 és 29 fok között alakul majd, ami már kifejezetten kellemes nyár elejé időnek számít. A reggelek frissek maradnak, általában 13 és 16 fok közötti minimumokkal.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Hello, szép jó reggelt, jó hetet kívánok, az év 166. napja, mindjárt itt az év leghosszabb nappal, a legrövidebb éjszakája. Ma június 15-e van, sok boldogságot a névnapos Jolánoknak, és Isten éltessen minden szülinapos best hallgatót is. Heinz Gábor Biga, aztán a Margaret Island és Diana King az első hármas sorrendje. Ha dugó baleset van, várom az infót 0620 55 55 155. Maxim Levente vagyok, ez a
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, június 15-e, hétfő a mai dátum. Ma van a természetfotó világnapja, illetve az idősek bántalmazása elleni világnap. Aki pedig már elindult és dugott balesetet lát, jelezheti a többieknek 0620-55-55-155. Bő egy hónap múlva foci VB döntő, a most érkező sztár Madonna is ad egy mini koncertet a döntő félidejében. American Pie, ezt halljuk most tőle a Besten.

0: FM a legjobb zenék. A záporok, zivatarok után felfrissült a levegő, és szükség is van rá, mert hogy muszáj egy picit felkészülnünk a hétvégi kánikulára. A hétvégén 35-36 fok is lehet majd. Jön tehát a kánikula, és hamarosan egy újabb a 90-es és 2000-es évekből. And then, Beautiful Things, mindjárt fél hét, jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szegedország legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: A lehullott csapadékmennyiség továbbra sem elegendő. Elindult az első charterjárat Sármellékről. A szecessziót ünnepelte a Göcsei Múzeum. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Az elmúlt napokban érkezett csapadéknak örülnek a gazdálkodók. Igaz, a lehullott mennyiség továbbra sem elegendő. Az aszály nem csak a szántóföldi növényeket, hanem a legelőket is megviseli, veszélyeztetve ezzel az állattartást. Hangsúlyozta rádiónknak Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnöke.
2: Minden csepp csapadéknak nagyon örül a mezőgazdaság, mindegyik ágazata, nem csak a növénytermesztési és a kertészeti kultúrákban, hanem az állattartás tekintetében a legelőre alapozott tartástechnológiánál elengedhetetlen a csapadék. Szeretnénk többet kapni, de sajnos csak a felső rétegben van ez kevés, több centiméter mélyen hiányzik az a mennyiség, amit folyamatosan ellenőriznek, és sajnos vannak olyan területei az országnak, ahol az állatok takarmányozása veszélybe kerül.
1: A beutazó és áruszállító járatok után elindult az első turisztikai célú kiutazó charterjárat is a sármelléki repülőtérről. Az első gép Törökországba szállította az utasokat, ezzel közvetlen nyaralási lehetőséget kínálva a Nyugat-Dunántúlon élőknek. A reptér vezetése szerint a fejlesztés régóta várt mérföldkő, hiszen a térség lakóinak ezentúl nem kell órákat utazniuk egy távolabbi repülőtérig. A sármelléki légikikötő könnyen megközelíthető, ingyenes parkolást biztosít, az utasok pedig gyorsan áthaladhatnak a repülőtéri ellenőrzéseken. A repülőtér üzemeltetői bíznak benne, hogy a kiutazó charterjáratok bővülése tovább erősíti a régió turisztikai szerepét és új utazási lehetőségeket nyit a környéken élők számára, írja az egerszegihírek.hu. A szecesszió világnapjához kapcsolódva rendezte meg múzeumi kerengő elnevezésű programját az zalaegerszegi Göcsei Múzeum. Az érdeklődők rendhagyó tárlatvezetéseken ismerhették meg a századforduló művészetét, valamint a korszakhoz kapcsolódó különleges műtárgyakat. A szervezők felidézték, hogy a szecesszió világnapjának kezdeményezése Magyarországról indult, és Lechner Ödön, valamint Antoni Gaudi emléke előtt tiszteleg. A programon egyebek mellett Kisfaludi Strobl Zsigmond egyik korai szobrát is bemutatták. Számolt be az egerszegi hírek. Ismét egyre nyáriasabb időjárásra van kilátás térségünkben. A hét elején már stabilabb légköri helyzet alakulhat ki, mint az előző időszakban, ezért a napsütéses órák száma növekedhet. A nappali hőmérséklet várhatóan többnyire 24 és 29 fok között alakul majd, ami már kifejezetten kellemes nyár elejé időnek számít. A reggelek frissek maradnak, általában 13 és 16 fok közötti minimumokkal.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM a legjobb zenék. A záporok, zivatarok után napos felhős idővel indul a hét. Főleg a déli, a Dunántúli és az északkeleti tájakon alakulhat ki kisebb eső, futózápor, zivatar. 21-26 fokra van kilátás. Ezután pedig napról napra melegszik a levegő, és egyre szárazabb lesz az idő. Jön a kánikula, hétvégén 35-36 fokot is mérhetünk majd. És jön egy újabb a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei közül is. Santanától a Maria Maria Besten. Jó reggel!
1: Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 7 óra, jó reggelt kívánok és jó hetet! Ha dugó, baleset van valahol, remélem nincs, de ha igen, akkor várom az infót 0620 55 55 155. 7 után szól majd George Michael dala. És az előttünk álló hétvégéről énekel Gáspár Laci, Füllet forró nyár. Jön a kánikula, igen, 35-36 fok is lehet majd a hétvégén, részletek a hírekben, aztán szólnak tovább a legjobb zenék. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Életbe lép a MÁV balatoni főszezoni menetrendje. Őszi premierre készül a Zalaegerszegi Színház. Zalai Erdész az ország legjobbja. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Június 20-ától életbe lép a MÁV balatoni főszezoni menetrendje. A magyar tenger felé évente már több millióan utaznak vonattal, ezért idén is kiemelt figyelmet kap a térség. A vasúti változtatásokat gyorsabb és kiszámíthatóbb eljutást szolgálják a nyári csúcsidőszakban. Tájékoztatta rádiónkat Váci Viktor, a MÁV csoport szóvívője.
2: Sűrűbb indulásokkal és nagyobb kapacitásokkal közlekednek a vonat és buszjárataink is. Bővülnek az eljutási lehetőségek Budapest és a Balaton között. Több vonat és buszjárat indul a Dunántúlról, illetve Észak-Kelet és Dél-Magyarországról is. Minden Intercity és Express vonatra kötelező a helyjegy váltása. Kerékpárszállítása esetén is érdemes előre megvenni a jegyeket, hogy a kiválasztott járaton legyen lehetséges az utazás.
1: Már az őszi premierre készül a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház. A 2026-27-es évadot az István a király című rockopera nyitja majd, amelynek próbafolyamata már el is kezdődött. A több mint 4 évtizede töretlen népszerűségnek örvendő darabot Halasi Imre Jászai díjas érdemes művész rendezi. A főszerepben a Budapesti Operett Színház művésze Nemes Tibor látható majd, koppány szerepét pedig Bot Gábor alakítja. A bemutatót szeptember 25-ére tűzte ki a színház, írja az AOL. A Zalaerdő ZRT munkatársa nyerte meg az év erdésze verseny döntőjét. A Vásárosnaményban rendezett szakmai megmérettetésen Molnár Tamás bizonyult a legeredményesebbnek az ország legjobb erdész technikusai között. A versenyzőkre írásbeli tesztek, lövészeti és felismerési feladatok, valamint gyakorlati kihívások vártak, közölte az Országos Erdészeti Egyesület. Mintegy 25 kilométer hosszban fejlesztik a kerékpáros infrastruktúrát Dél-Zalában. A csaknem 1,4 milliárd forintos beruházás 7 települést, köztük Letenyét, Becsehelyt, Muraszemenyét és Tornyiszent Miklóst kapcsolja össze új vagy megújuló kerékpárutakkal. A fejlesztés az M70-es autóút zalai szakasza mentén valósul meg, több helyen új kerékpáros hidak is épülnek, írja a Magyar Építők. Alapvetően kedvező nyár elejé időjárás várható környékünkön. A jelenlegi előrejelzések szerint a hét nagy részében a napsütés lehet meghatározó, miközben a hőmérséklet fokozatosan emelkedik. A legmelegebb délutánokon a hőmérők megközelíthetik a 28-30 fokot. A hajnali lehűlés ugyanakkor továbbra is kellemes marad. A légkör időnként labilissá válhat, ezért helyi záporok és zivatarok előfordulhatnak.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, jó reggelt, jó hetet kívánok, 7 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok. Christina Aguilera kezd a cápa mese betétdalával, jön a Car Wash, de még ebben a fél órában Meredith Brooks és Anastasia is énekel. Aki dugott balesetet lát, Jolánt szülinapos szeretne ünnepelni, hívjon vagy írjon 0620 55 55 155.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok! Június 15-e a mai dátum. Pontosan 40 éve a mai napon nyitották meg a Hungaroringet. 1986-ot írtunk. A száguldott cirkusz tehát jubilál nálunk az idei szezonban. A verseny július 24-e és 26-a között lesz. És legalább olyan bika hangja van Enesztésának, mint amennyire erős egy F1-es autó. Őt halljuk, mármint Enesztésát és a Paid My Dues-t a Besten a folytatásban. Jó reggelt!
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. Napos gomoly felhős idő, egy-egy futózáporral, 21-26 fokkal. Így indul a hét, de hogy mi lesz a folytatásban, kiderül a hírek végén. Annyit már most elárulhatok, hogy készüljünk a kánikulára, a hétvégén 35-36 fok is lehet akár. Részletek mindjárt, aztán DJ Tonka és a Don't Be Afraid folytatja a hétfő reggelt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Különleges együttállás a következő éjszakákon. Fontos ügyek a zalai közgyűlésen. Sokba kerülhet a rossz klímaválasztás. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Érdemes lesz kémlelni az eget a következő napokban. Különleges együttállást figyelhetünk meg kedden és szerdán, napnyugta után a nyugati horizonton. A Merkur, a Jupiter és a Vénusz sorakozik fel, melléjük pedig a vékony holdcsarnó is csatlakozik. Mondta rádiónknak Fogter Zoltán, a Schwab-hegyi csillagvizsgáló bemutató csillagásza.
2: A bolygókat, illetve a holdat szabad szemmel is jól fogjuk látni, kivéve a Merkurt, mert a Merkur az egy nagyon halvány objektum, tehát a Merkur megfigyelésére mindenféleképpen binokulára, kukkerre lesz szükség, viszont a Jupiter és a Vénusz rendkívül fényesek. Ez az együttállás 21 óra 45 perc után lesz rendkívül látványos, körülbelül 22 óra 20-30 percig. Ugye a nyugati horizont felé kell tekinteni, ez azt jelenti, hogy ezek az objektumok éppen lenyugvó vannak, tehát egész éjszaka nem láthatjuk őket. Nagyon fontos, hogy kitakarásmentes nyugati horizontra van szükségünk.
1: 9 napirendi pontot tárgyalt júniusi ülésén az Zala vármegyei közgyűlés. A képviselők elfogadták az Zala megyei vállalkozásfejlesztési alapítvány és a katasztrófavédelem tavalyi tevékenységéről szóló beszámolókat is. A közgyűlés elnöke kiemelte, az alapítvány kedvezményes hitelkonstrukciókkal segíti a kis és mikrovállalkozásokat, míg a katasztrófavédelem egyre nagyobb hangsúlyt fektet a megelőzésre. Az igazgatóság vezetője az elmúlt év jelentősebb esetei között említette a lenti étteremtüzet, egy zalaegerszegi asztalos üzem tűzesetét, valamint több nagyobb szabadtéri tüzet is. A közgyűlés emellett módosította az idei költségvetést is, a vártnál magasabb bevételek miatt, írja az Egerszegi Hírek. Egyre többen keresnek klímát a nyári hőség közelettével. A szakemberek szerint azonban sokan már a vásárlás elején rossz döntést hoznak. Boronyák László zalaegerszegi klímaszerelő az AOL-nak azt mondta, nem a készülékkel, hanem a megfelelő szakember kiválasztásával kellene kezdeni a folyamatot. A Tudatos Vásárlók Egyesületének friss nemzetközi tesztje szerint ugyanaz a klíma egészen eltérően teljesíthet különböző hőmérsékletek mellett. Ráadásul a drágább készülékek sem minden esetben bizonyulnak jobbnak. A szakember hangsúlyozta, sok problémát a szakszerűtlen telepítés és az elmaradó karbantartás okoz. Ismét egyre nyáriasabb időjárásra van kilátás térségünkben. A hét elején már stabilabb légköri helyzet alakulhat ki, mint az előző időszakban, ezért a napsütéses órák száma növekedhet. A nappali hőmérséklet várhatóan többnyire 24 és 29 fok között alakul majd, ami már kifejezetten kellemes nyár elejé időnek számít. A reggelek frissek maradnak, általában 13 és 16 fok közötti minimumokkal.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. Június 15-e van, hétfő. Sok boldogságot kívánok a Jolánoknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is. 99 éve ezen a napon született Foki Otto animációs filmrendező, reklámgrafikus, Misi Mókus és az első TV Maci kitalálója. 72 éve a mai napon született James Belushi, amerikai színész, láthattuk például a Kutyám Jerry Lee-ben. Ma 62 éves Courtney Cox, amerikai színésznő, a Jó barátok Mónikája. You, 80 éve ezen a napon született Demis Roussos, egyiptomi származású görög énekes. Goodbye, 45 éve ezen a napon jelent meg a Duran Duran első stúdióalbuma. És 57 éve a mai napon született Ice Cube, amerikai rapper, énekes, színész, producer, író. Sok boldogságot kívánok az ünnepelteknek, 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber számunk.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó reggelt, jó hetet kívánok! A szokásos hétköznap reggeli eseményeket leszámítva, itt ott kisebb dugó, araszolás, nincs különösebben nagy torlódás, és nem tudok balesetről sem. Akinek van közlekedési infója, az küldheti a friss hírek alatt is. 0620 55 55 155. A következő órában biztosan szól majd a TLC slágere. És a New Level Empire is. Rögtön 8 óra, jönnek a friss hírek, aztán újból a legjobb zenék szólnak. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM!
2: 88.9 Best FM!
0: A legjobb zenék!
2: A legjobb zenék!

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: A lehullott csapadékmennyiség továbbra sem elegendő. Elindult az első charterjárat Sármellékről. A szecessziót ünnepelte a Göcsei Múzeum. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Az elmúlt napokban érkezett csapadéknak örülnek a gazdálkodók. Igaz, a lehullott mennyiség továbbra sem elegendő. Az aszály nem csak a szántóföldi növényeket, hanem a legelőket is megviseli, veszélyeztetve ezzel az állattartást. Hangsúlyozta rádiónknak Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnöke.
2: Minden csepp csapadéknak nagyon örül a mezőgazdaság, mindegyik ágazata, nem csak a növénytermesztési és a kertészeti kultúrákban, hanem az állattartás tekintetében a legelőre alapozott tartástechnológiánál elengedhetetlen a csapadék. Szeretnénk többet kapni, de sajnos csak a felső rétegben van ez kevés, több centiméter mélyen hiányzik az a mennyiség, amit folyamatosan ellenőriznek, és sajnos vannak olyan területei az országnak, ahol az állatok takarmányozása veszélybe kerül.
1: A beutazó és áruszállító járatok után elindult az első turisztikai célú kiutazó charterjárat is a sármelléki repülőtérről. Az első gép Törökországba szállította az utasokat, ezzel közvetlen nyaralási lehetőséget kínálva a Nyugat-Dunántúlon élőknek. A reptér vezetése szerint a fejlesztés régóta várt mérföldkő, hiszen a térség lakóinak ezentúl nem kell órákat utazniuk egy távolabbi repülőtérig. A sármelléki légikikötő könnyen megközelíthető, ingyenes parkolás biztosít, az utasok pedig gyorsan áthaladhatnak a repülőtéri ellenőrzéseken. A repülőtér üzemeltetői bíznak benne, hogy a kiutazó charterjáratok bővülése tovább erősíti a régió turisztikai szerepét és új utazási lehetőségeket nyit a környéken élők számára, írja az egerszegi hírek.hu. A szecesszió világnapjához kapcsolódva rendezte meg múzeumi kerengő elnevezésű programját az Alaegerszegi Göcsei Múzeum. Az érdeklődők rendhagyó tárlatvezetéseken ismerhették meg a századforduló művészetét, valamint a korszakhoz kapcsolódó különleges műtárgyakat. A szervezők felidézték, hogy a szecesszió világnapjának kezdeményezése Magyarországról indult, és Lecknerödön, valamint Antoni Gaudi emléke előtt tiszteleg. A programon egyebek mellett Kisfaludi Strobl Zsigmond egyik korai szobrát is bemutatták. Számolt be az egerszegi hírek. Ismét egyre nyáriasabb időjárásra van kilátás térségünkben. A hét elején már stabilabb légköri helyzet alakulhat ki, mint az előző időszakban, ezért a napsütéses órák száma növekedhet. A nappali hőmérséklet várhatóan többnyire 24 és 29 fok között alakul majd, ami már kifejezetten kellemes nyár elejé időnek számít. A reggelek frissek maradnak, általában 13 és 16 fok közötti minimumokkal.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Jó reggelt, jó hetet kívánok, június közepén, 15-e van, hétfő, tehát sok boldogságot kívánok a névnaposoknak, ők ma Jolánok, és Isten éltesse a szülinaposokat is. 5 perccel múlt 8, Maxim Levente vagyok, hozom Eminemet, nem sokára a Dimples D-t, most pedig DJ Sammy dalát, a The Boys of Summer-t.

0: Best FM, a legjobb zenék, a nagypater újból a régi tesóval készül duettre, azaz Eminem, aki nagypapa lett, egy a hip-hop berkekben terjengő pletyka szerint 25 év után újra közös trekken szerepel majd Jay-Z-vel, akinek új albumán hallható majd a duett. Addig is jöjjön a 8 mérföld filmzenéje Lose Yourself, Eminemtől itt a Besten.
1: Best FM. A legjobb zenék. If you had one shot, or one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment, would you capture it?

0: Best FM, a legjobb zenék. Hála a jó égnek, nyugis a hét eleje az utakon. Ha rosszul tudom, várom a közlekedési infót a 0620-55-55-155-re, és mérsékeltem meleg, napos, felhős hétfő, itt-ott még pici zápor zivatarral. A hétvégén viszont kánikula jön 35-36 fokkal. Részletes időjárás jelentés hallható majd még a nem sokára érkező hírösszefoglaló végén. Mindjárt 8:30, jó reggelt, a hírek után Mark Morrisonnal átindítom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Életbe lép a MÁV balatoni főszezoni menetrendje. Őszi premierre készül a Zalaegerszegi Színház. Zalai Erdész az ország legjobbja. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Június 20-ától életbe lép a MÁV balatoni főszezoni menetrendje. A magyar tenger felé évente már több millióan utaznak vonattal, ezért idén is kiemelt figyelmet kap a térség. A vasúti változtatásokat gyorsabb és kiszámíthatóbb eljutást szolgálják a nyári csúcsidőszakban. Tájékoztatta rádiónkat Váci Viktor, a MÁV csoport szóvívője.
2: Sűrűbb indulásokkal és nagyobb kapacitásokkal közlekednek a vonat és buszjárataink is. Bővülnek az eljutási lehetőségek Budapest és a Balaton között. Több vonat és buszjárat indul a Dunántúlról, illetve Észak-Kelet és Dél-Magyarországról is. Minden Intercity és Express vonatra kötelező a helyjegyváltása. Kerékpárszállítása esetén is érdemes előre megvenni a jegyeket, hogy a kiválasztott járaton legyen lehetséges az utazás.
1: Már az őszi premierre készül a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház. A 2026-27-es évadot az István a király című rockopera nyitja majd, amelynek próbafolyamata már el is kezdődött. A több mint 4 évtizede töretlen népszerűségnek örvendő darabot Halasi Imre Jászai díjas érdemes művész rendezi. A főszerepben a Budapesti Operett Színház művésze Nemes Tibor látható majd, koppány szerepét pedig Bot Gábor alakítja. A bemutatót szeptember 25-ére tűzte ki a színház, írja az AOL. A Zalaerdő ZRT munkatársa nyerte meg az év erdésze verseny döntőjét. A Vásárosnaményban rendezett szakmai megmérettetésen Molnár Tamás bizonyult a legeredményesebbnek az ország legjobb erdésztechnikusai között. A versenyzőkre írásbeli tesztek, lövészeti és felismerési feladatok, valamint gyakorlati kihívások vártak, közölte az Országos Erdészeti Egyesület. Mintegy 25 kilométer hosszban fejlesztik a kerékpáros infrastruktúrát Dél-Zalában. A csaknem 1,4 milliárd forintos beruházás 7 települést, köztük Letenyét, Becsehelyt, Muraszemenyét és Tornyiszent Miklóst kapcsolja össze új vagy megújuló kerékpárutakkal. A fejlesztés az M70-es autóút zalai szakasza mentén valósul meg. Több helyen új kerékpáros hidak is épülnek, írja a Magyar Építők. Alapvetően kedvező nyár elejé időjárás várható környékünkön. A jelenlegi előrejelzések szerint a hét nagy részében a napsütés lehet meghatározó, miközben a hőmérséklet fokozatosan emelkedik. A legmelegebb délutánokon a hőmérők megközelíthetik a 28-30 fokot. A hajnali lehűlés ugyanakkor továbbra is kellemes marad. A légkör időnként labilissá válhat, ezért helyi záporok és zivatarok előfordulhatnak.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelei.

0: Best FM, a legjobb zenék. Közlekedési info a 0620 55 55 155-re jött. Azt írja valaki, hogy Budakeszi úton a bíróság után baleset, rendőrmentő, stb. Ez tehát a helyzet a fővárosban a Budakeszi úton. Köszönjük szépen! Jó utat, ezt leszámítva úgy tűnik nyugisan indul a hét, és természetesen a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Jön egy újabb közülük, az Everybody's Free, a Rozellától.
1: Best.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A hétvégén itt a nagybetűs nyár, jön a kánikula, 35-36 fok, és jön a nyári napforduló is, a leghosszabb nap, a legrövidebb éjszaka. De mindenek előtt pillanatokon belül a friss hírek jönnek, a következő órában pedig egy pörgős dallal az MNS. És a Bell Hello is. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Jó reggelt, jó hetet a Best FM-mel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
2: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú, nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
3: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. 88.9 Best FM.
4: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
4: A legjobb zenék.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Különleges együttállás a következő éjszakákon. Fontos ügyek a Zalai közgyűlésen. Sokba kerülhet a rossz klímaválasztás. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Érdemes lesz kémlelni az eget a következő napokban. Különleges együttállást figyelhetünk meg kedden és szerdán, napnyugta után a nyugati horizonton. A Merkur, a Jupiter és a Vénusz sorakozik fel, melléjük pedig a vékony holdcsarnó is csatlakozik. Mondta rádiónknak Fogter Zoltán, a Svábhegyi csillagvizsgáló bemutató csillagásza.
2: A bolygókat, illetve a holdat szabad szemmel is jól fogjuk látni, kivéve a Merkurt, mert a Merkur az egy nagyon halvány objektum, tehát a Merkur megfigyelésére mindenféleképpen binokulára, kukkerre lesz szükség, viszont a Jupiter és a Vénusz rendkívül fényesek. Ez az együttállás 21 óra 45 perc után lesz rendkívül látványos, körülbelül 22 óra 20-30 percig, ugye a nyugati horizont felé kell tekinteni, ez azt jelenti, hogy ezek az objektumok éppen lenyugvó vannak, tehát egész éjszaka nem láthatjuk őket. Nagyon fontos, hogy kitakarásmentes nyugati horizontra van szükségünk.
1: 9 napirendi pontot tárgyalt júniusi ülésén az Zala vármegyei közgyűlés. A képviselők elfogadták az Zala megyei vállalkozásfejlesztési alapítvány és a katasztrófavédelem tavalyi tevékenységéről szóló beszámolókat is. A közgyűlés elnöke kiemelte, az alapítvány kedvezményes hitelkonstrukciókkal segíti a kis és mikrovállalkozásokat, míg a katasztrófavédelem egyre nagyobb hangsúlyt fektet a megelőzésre. Az igazgatóság vezetője az elmúlt év jelentősebb esetei között említette a lenti étteremtüzet, egy zalaegerszegi asztalos üzem tűzesetét, valamint több nagyobb szabadtéri tüzet is. A közgyűlés emellett módosította az idei költségvetést is, a vártnál magasabb bevételek miatt, írja az Egerszegi Hírek. Egyre többen keresnek klímát a nyári hőség közelettével. A szakemberek szerint azonban sokan már a vásárlás elején rossz döntést hoznak. Boronyák László zalaegerszegi klímaszerelő az AOL-nak azt mondta, nem a készülékkel, hanem a megfelelő szakember kiválasztásával kellene kezdeni a folyamatot. A Tudatos Vásárlók Egyesületének friss nemzetközi tesztje szerint ugyanaz a klíma egészen eltérően teljesíthet különböző hőmérsékletek mellett. Ráadásul a drágább készülékek sem minden esetben bizonyulnak jobbnak. A szakember hangsúlyozta, sok problémát a szakszerűtlen telepítés és az elmaradó karbantartás okoz. Ismét egyre nyáriasabb időjárásra van kilátás térségünkben. A hét elején már stabilabb légköri helyzet alakulhat ki, mint az előző időszakban, ezért a napsütéses órák száma növekedhet. A nappali hőmérséklet várhatóan többnyire 24 és 29 fok között alakul majd, ami már kifejezetten kellemes nyár elejé időnek számít. A reggelek frissek maradnak, általában 13 és 16 fok közötti minimumokkal.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: The Beach Boys, The Jackson 5, The Bee Gees, vagy Van Halen, vagy a most érkező The Corrs. A közös bennük, hogy testvérek alapította zenekarokról van szó. Az írek négyen vannak, Andrea, Jim, Caroline és Sharon, és már a szüleik is zenéltek kis írkocsmákban. Breathless, 4 perc elmúlt 9, jó reggelt, jó hetet, június 15, hétfő. Sok boldogságot kívánok a Jolánoknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is. Max Levente vagyok. Ez a
0: Best FM.

Best of M a legjobb zenék. Dolgoznak az M7-esen Budapest felé Székesfehérvárnál. A 60-as és a 61-es kilométer között egy sávot lezártak, egy-két kilométeres torlódásra kell számítania az arra autózóknak. Ma a Classic House, holnap pedig ehhez hasonló funky slágerek a 90-es és 2000-es évekből, 6 és 8 között a Night Shift-ben itt a Best-en. Most a Flip the Script folytatja a YouTube-ével a hétfő reggelt.

világ ellen. Best FM a legjobb zenék. Ricky Morrison és Franz Sidoli, azaz az MNS, egy brit producer páros érkezik 2000-ből. Először instrumentális verzióban adták ki a Salson Nuggetet, aztán óriási siker lett, és megjelent egy évvel később hivatalosan is már vokállal. A brit kislemezlista 6. helyéig menetelt végül a dal. Best FM.

0: Ezt a legjobb zenék Kenny Williams énekelt a szombatról, amikor is az év leghosszabb nappal a legrövidebb éjszakája közeleg, illetve hát a hamisítatlan kabriós nyár 35-36 fokkal. Most pedig Nelly mellé huppanhatunk be egy körre Ride With Me a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között.
1: Best

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Közeleg a Szent Iváni nyárszerelem, Rómeó és Júlia. Szóval majd egy igazi nyári sláger.

0: Young Hearts Run Free Kim Mezeltől és nyári zápor is jöhet, akár odakint is, de itt az éterben is. Persze már kevesebb eséllyel, mint tegnap, és napról napra melegszik az idő, és ha már szóba került, Szent Iván éjjele környékén kánikula lesz a hétvégén. Részletek a hírekben, aztán szólnak tovább a legjobb zenék.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: A lehullott csapadékmennyiség továbbra sem elegendő. Elindult az első charterjárat Sármellékről. A szecessziót ünnepelte a Göcsei Múzeum. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Az elmúlt napokban érkezett csapadéknak örülnek a gazdálkodók. Igaz, a lehullott mennyiség továbbra sem elegendő. Az aszály nem csak a szántóföldi növényeket, hanem a legelőket is megviseli, veszélyeztetve ezzel az állattartást. Hangsúlyozta rádiónknak Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnöke.
2: Minden csepp csapadéknak nagyon örül a mezőgazdaság, mindegyik ágazata, nem csak a növénytermesztési és a kertészeti kultúrákban, hanem az állattartás tekintetében a legelőre alapozott tartás technológiánál elengedhetetlen a csapadék. Szeretnénk többet kapni, de sajnos csak a felső rétegben van ez kevés, több centiméter mélyen hiányzik az a mennyiség, amit folyamatosan ellenőriznek, és sajnos vannak olyan területei az országnak, ahol az állatok takarmányozása veszélybe kerül.
1: A beutazó és áruszállító járatok után elindult az első turisztikai célú kiutazó charterjárat is a sármelléki repülőtérről. Az első gép Törökországba szállította az utasokat, ezzel közvetlen nyaralási lehetőséget kínálva a Nyugat-Dunántúlon élőknek. A reptér vezetése szerint a fejlesztés régóta várt mérföldkő, hiszen a térség lakóinak ezentúl nem kell órákat utazniuk egy távolabbi repülőtérig. A sármelléki légikikötő könnyen megközelíthető, ingyenes parkolás biztosít, az utasok pedig gyorsan áthaladhatnak a repülőtéri ellenőrzéseken. A repülőtér üzemeltetői bíznak benne, hogy a kiutazó charterjáratok bővülése tovább erősíti a régió turisztikai szerepét és új utazási lehetőségeket nyit a környéken élők számára. Az egerszegi hírek.hu. A szecesszió világnapjához kapcsolódva rendezte meg múzeumi kerengő elnevezésű programját az zalaegerszegi Göcsei Múzeum. Az érdeklődők rendhagyó tárlatvezetéseken ismerhették meg a századforduló művészetét, valamint a korszakhoz kapcsolódó különleges műtárgyakat. A szervezők felidézték, hogy a szecesszió világnapjának kezdeményezése Magyarországról indult, és Lechnerödön, valamint Antoni Gaudi emléke előtt tiszteleg. A programon egyebek mellett Kisfaludi Strobl Zsigmond egyik korai szobrát is bemutatták. Számolt be az egerszegi hírek. Ismét egyre nyáriasabb időjárásra van kilátás térségünkben. A hét elején már stabilabb légköri helyzet alakulhat ki, mint az előző időszakban, ezért a napsütéses órák száma növekedhet. A nappali hőmérséklet várhatóan többnyire 24 és 29 fok között alakul majd, ami már kifejezetten kellemes nyár elejé időnek számít. A reggelek frissek maradnak, általában 13 és 16 fok közötti minimumokkal.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Az első Nick Brace-Gördöltől ezt látná a rendőr a személyében, ha igazoltatná siként. A 90-es évek végén a Balearic House és a trance műfajok egyik legnagyobb úttörőjévé vált. Előtte grafikus dizájnerként dolgozott, és klasszikus zenei képzettsége is van. A decemberben újból nálunk koncertező Brian Adams-el közös Lavender Run című dala indítja az órát 5 perccel múlt 10. Hello, jó utat, jó munkát, jó hetet, Max M. Levente vagyok.
0: Best

Best FM a legjobb zenék. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között 2004-ből szól a Maroon 5 zseniális debütáló stúdióalbumának, a Songs About Jane-nek harmadik kislemezeként, a She Will Be Loved, amely a Billboard 100-as listáján az 5. helyig jutott annó.

0: Best FM a legjobb zenék. Az M1-esen Budapest felé Tata és Biatorbágy között a külső sáv ma is lassabb, mint az átterelt belső sáv, ahol még folyamatosan lehet haladni. Az M7-es Székesfehérvári szakaszán karbantartás miatt a Budapest felé vezető oldalon a 64-es Székesfehérvár centrum és a 60-as Székesfehérvár dél csomópont között egy sávot lezártak, egy-két kilométeres torlódással készüljön, aki arra autózik. Jó utat, ha dugóbb baleset van, várom én is. 0620 55 55 155.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Been a long time, wishing to left you, without a dope.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Megállapodásra jutott az Egyesült Államok és Irán. Alaptörvénymódosítás jöhet ma a parlamentben. Kiváló minőségű a természetes fürdővizek többsége. Villányi Eszter vagyok. Megállapodott az Egyesült Államok és Irán, jelentette be a közvetítő Pakisztán miniszterelnöke. A hírt az amerikai elnök is megerősítette. Donald Trump egyben a hormuzi szoros díjmentes megnyitását és az amerikai haditengerészeti blokkád azonnali feloldását is engedélyezte. A megállapodás azt is tartalmazza, hogy Irán nem juthat atomfegyver birtokába a jövőben. Parlament elé kerül a miniszterelnöki tisztség betöltésének korlátozása. A mai ülésen megvitatják az alaptörvény 16. módosítását, és szavaznak is a képviselők arról, hogy a miniszterelnök legfeljebb összesen megszakításokkal együtt 8 évig kormányozhatja az országot. Ezen kívül módosítás után megválaszthatják a végrehajtási visszaéléseket feltáró bizottság tagjait és tisztségviselőit. A parlamenti ülés délután kezdődik Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával. Ez a tavaszi ülésszak zárása, de holnap rendkívüli ülést tart az országgyűlés, ahol egyebek mellett az uniós források hazahozatalához szükséges törvénymódosítások kerülnek napirendre. Kiváló a nagy tavaink vízminősége. Az NNGK mérései szerint a Balaton, a Tiszató és a Velencei tó fürdőhelyeinek többsége ilyen minősítést kapott, míg a fürdőzésre alkalmas folyószakaszokon kijelölt strandok 90%-a. A népegészségügy arra is kitért, hogy a Dunán és a Tiszán az utóbbi években javuló a tendencia. Hazánkban 293 természetes fürdővizet tartanak nyilván, tavaly 279 üzemelt. Ezek közül 183 kapott kiváló minősítést, és csak 4 eset kifogásolt kategóriába. Mától megint akcióznak a rendőrök, az ittas bódult járművezetőkre vadásznak egész héten. A Road Poll nemzetközi akció részeként pénteken 24 órás alkohol és drogmaraton is lesz. Bárhol leinthetik a sofőröket az országban. A rendőrség ismét felhívta a figyelmet arra, hogy már kis mennyiségű szesz is jelentősen ronthatja a reakcióidőt, és növeli a balesetek kockázatát. Országszerte csökken a felhőzet, legtovább a déli tájakon marad borult idő, másutt több órás napsütésre számíthatunk. A Dunántúl középső részén és délen még előfordulhatnak záporok, zivatarok. A szél többfelé megélénkül, 20-26 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 13-19 fok közé hűl a levegő. A következő napokban egyre melegebb lesz, visszatér az igazi nyár. Az előrejelzések szerint a hét második felében pedig megérkezik az első hőhullám is, kánikulát ígérnek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Az érkező kánikula hallatán sokan keresik a padláson, a garázsban a kismedencét, hát a felfújásához majd DJ Jazzy Jeffék szolgáltatják a tempót. Szól a Summertime, nem sokára a Follow the Flow zenél, az órát Amy Winehouse indítja. Back to Black, 4 lassan 5 perc elmúlt 11. Jó utat, jó munkát, jó hetet kívánok, Max Levente vagyok.
0: Best FM.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Egy gyönyörű hasonlattal a svéd észobész érkezik, Life is a Flower, az élet egy virág, és kapott is némi locsolást a hétvégén. A következő hétvégén viszont hervadozni fog a hőségben, 35-36 fok, ez várható majd.

0: Best FM, a legjobb zenék. Egy korábban árokba hajtott kamion műszaki mentését végzik a 6-os főúton, a főutat lezárták, a 93-as kilométernél Dunaföldvár és az M6-os Paks észak csomópont felhajtója közötti szakaszon. A rendőrség a főút forgalmát az autópályára tereli, a 98-as Paks észak és a 87-es Dunaföldvár centrum csomópontok között. Jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót a 0620 55 55 155-re.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
2: Fultam, figyelj, szétszed a tánc. Felkap téged itt sem, vagy már

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Az Alcázar dalával és Majoros Ritával indul a hétfő délután. Jó étvágyat kívánok az ebédhez, várok mindenkit holnap reggel 6 óra 10-kor ugyanitt a Besten. Maxim Levente vagyok, hello!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
2: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
3: Pantőr Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. 88.9 Best FM.
4: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
4: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Alaptörvénymódosítás jöhet ma a parlamentben. Csalók hoztak létre kibervédelmi oldalt, dolgozott a jégkármérséklőrendszer vasárnap. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Parlament elé kerül a miniszterelnöki tisztség betöltésének korlátozása. A mai ülésen megvitatják az alaptörvény 16. módosítását, és szavaznak is a képviselők arról, hogy a miniszterelnök legfeljebb összesen megszakításokkal együtt 8 évig kormányozhatja az országot. Ezen kívül módosítás után megválaszthatják a végrehajtási visszaéléseket feltáró bizottság tagjait és tisztségviselőit. A parlamenti ülés délután kezdődik Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával. Ez a tavaszi ülésszak zárása, de holnap rendkívüli ülést tart az országgyűlés, ahol egyebek mellett az uniós források hazahozatalához szükséges törvénymódosítások kerülnek napirendre. Kiváló a nagy tavaink vízminősége. Az NNGK mérései szerint a Balaton, a Tiszató és a Velencei tó fürdőhelyeinek többsége ilyen minősítést kapott, míg a fürdőzésre alkalmas folyószakaszokon kijelölt strandok 90%-a. A népegészségügy arra is kitért, hogy a Dunán és a Tiszán az utóbbi években javuló a tendencia. Hazánkban 293 természetes fürdővizet tartanak nyilván, tavaly 279 üzemelt. Ezek közül 183 kapott kiváló minősítést, és csak 4 eset kifogásolt kategóriába. Csalók készítettek hamis weboldalt a Nemzeti Nyomozó Iroda nevében. A közszenléti rendőrség jelzése szerint kiberbiztonsági tájékoztató oldal mögé bújtak a bűnözők. A tartalom azt sugallja, hogy a látogató informatikai rendszere biztonsági kockázatnak van kitéve. Ehhez felkínálnak egy biztonsági ellenőrzési funkciót és egy védelmi programot. Ha valaki erre rákattint, hozzáférést biztosíthat a csalóknak a számítógéphez. A rendőrség hangsúlyozta, soha nem kínálnak ilyen szoftvert, és nem alkalmaznak ilyen eljárást. Bevetették a jégkármérséklőt a piros riasztás miatt. Folyamatosan dolgozott tegnap a rendszer a legmagasabb kockázatú területeken, közölte az Agrárgazdasági Kamara. Összesen 238 generátort indítottak el, hogy megelőzzék a károkozó jégesőt. Kitértek arra is, hogy a korlátozott hatóanyagkészlet miatt csak piros riasztás esetén lehet aktiválni a védekezést, ezért megnőtt a jégkárok kockázata. Országszerte csökken a felhőzet, legtovább a déli tájakon marad borult idő, másutt több órás napsütésre számíthatunk. A Dunántúl középső részén és délen még előfordulhatnak záporok, zivatarok. A szél többfelé megélénkül, 20-26 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 13-19 fok közé hűl a levegő. A következő napokban egyre melegebb lesz, visszatér az igazi nyár. Az előrejelzések szerint a hét második felében pedig megérkezik az első hőhullám is, kánikulát ígérnek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Csodás délután, kellemes hétfőt kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok. Hát remélem, hogy velem tartanak a mai délutánon is. Együtt vesszük a hétfői akadályokat, és isszuk a délutáni kávét, vagy még most együtt ebédelünk, és hozom mellé a legjobb zenéket. Mindjárt jön Cardigans és Tom Jones és a Burning Down the House, előtte Ákos a Black Eyed Peas, és most az Alcazar indít.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, hogy telik a hétfő, nagyon remélem, hogy igazán kellemesen. Hát képzeljék el, az enyém nagyon csodásan, és jó, most nem akarok itt hencegni, meg felvágni, de imádom a kolléganőimet. Hát képzeljék el, hogy könyvhéten voltak a múlt héten, ahova én sajnos nem tudtam elmenni, és előbb vettek nekem könyvet, mint saját maguknak, mert meglátták a Muminok egyik történetét, és azonnal lecsaptak rá, és elhozták nekem, mert eszükbe jutottam róla. Gyerekkoromban, a 90-es évek elején imádtam a Muminok történetét, a finnországi svéd író Tove Jansson történetei, és hát a Mumintrollok megjelentek képregény, meg könyvben, mesében, gyanítom, hogy nem mondok ezzel újdonságot, szerintem azért elég sok mindenkinek megvan, aki már élt a 90-es évek elején és mesét nézett, szóval most így a rádión keresztül is gyorsan megköszönöm nekik, egyszerűen imádom, és nagyon meg vagyok hatva, köszönöm. Szóval nekem már jól indul a hét, jól indult ez a délután, és nagyon remélem, hogy öröknek is így lesz, nem hencegek tovább, inkább hozom a legjobb zenéket. Sting és Mami dalát jön mindjárt a Desert Rose, itt lesz Alicia Keys és a Fallin, most pedig, ahogy már az óra elején beígértem, a Cardigans és Tom Jones dalával megyek tovább. Burning Down the House, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Ma is hozom a közlekedési információkat, úgyhogy akik úton vannak, hallgassanak mindenképpen Best FM-et. Az M6-os autópályán a 17-es és a 165-ös kilométerek közötti szakaszon pálya karbantartók dolgoznak. Budapest és Pécs felé vezető oldalon is több helyszínen van forgalomkorlátozás, a sávzárásoknál nagy figyelemmel tessék autózni. 0620 55 55 155, ide jöhetnek az információk. Bárki, aki jár az utakon, de bármelyik városban van információja. Nagyon-nagyon várom, és köszönöm, hogyha megírja vagy felhív az üzenettel. Jó utat ma is mindenkinek, és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt egy óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán a TSZ és a Waterfalls.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Megállapodásra jutott az Egyesült Államok és Irán. Alaptörvénymódosítás jöhet a parlamentben, tiltják a brit tinik közösségi média használatát. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Megállapodott az Egyesült Államok és Irán, jelentette be a közvetítő Pakisztán miniszterelnöke. A hírt az amerikai elnök is megerősítette. Donald Trump egyben a hormuzi szoros díjmentes megnyitását és az amerikai haditengerészeti blokád azonnali feloldását is engedélyezte. A megállapodás azt is tartalmazza, hogy Irán nem juthat atomfegyver birtokába a jövőben. Kezdődik a tavaszi ülésszak utolsó ülése a parlamentben. Egyebek mellett megvitatják az alaptörvény 16. módosítását, és szavaznak is a képviselők arról, hogy a miniszterelnök legfeljebb összesen megszakításokkal együtt 8 évig tölthesse be tisztségét. Ezen kívül módosítás után megválaszthatják a végrehajtási visszaéléseket feltáró bizottság tagjait és tisztségviselőit. A parlamenti ülés Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik. Holnap rendkívüli ülés tart az országgyűlés, ahol egyebek mellett az uniós források hazahozatalához szükséges törvénymódosítások kerülnek napirendre. Bevetették a jégkármérséklőt a piros riasztás miatt. Folyamatosan dolgozott tegnap a rendszer a legmagasabb kockázatú területeken, közölte az Agrárgazdasági Kamara. Összesen 238 generátort indítottak el, hogy megelőzzék a károkozó jégesőt. Kitértek arra is, hogy a korlátozott hatóanyagkészlet miatt csak piros riasztás esetén lehet aktiválni a védekezést, ezért megnőtt a jégkárok kockázata. Mától megint akcióznak a rendőrök, az ittas bódult járművezetőkre vadásznak egész héten. A Roadpol nemzetközi akció részeként pénteken 24 órás alkohol- és drogmaraton is lesz, bárhol leinthetik a sofőröket az országban. Nagy-Britannia is meglépte, betiltják a közösségi média használatát a 16 évnél fiatalabbaknak. Keir Starmer miniszterelnök bejelentette, hogy a teljes körű tilalomról szóló döntést országos konzultáció előzte meg. 116 ezeren nyilvánítottak véleményt, a szülők 90%-a támogatta az alsó korhatár kijelölését. A tilalom vonatkozik például a Facebookra, TikTokra és az Instagramra is, de a WhatsApp és a Signal üzenőportálokra nem. Országszerte csökken a felhőzet, legtovább a déli tájakon marad borult idő, másutt több órás napsütésre számíthatunk. A Dunántúl középső részén és délen még előfordulhatnak záporok, zivatarok. A szél többfelé megélénkül, 20-26 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 13-19 fok közé hűl a levegő. A következő napokban egyre melegebb lesz, visszatér az igazi nyár. Az előrejelzések szerint a hét második felében pedig megérkezik az első hőhullám is, kánikulát ígérnek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép délután, elmúlt egy óra is 4 perccel, megy tovább a nap, megy tovább a délután. Egy-két isteni slágerrel jöhet a délutáni kávé mellé pedig a Halott pénz, a Bamfunk MC's vagy éppen Beyoncé Halo dala. Jó, majd a TLC is, de előtt a Deja Vu és az I Can't Stop indítja ezt az órát. Én pedig csodás hétkezdést kívánok mindenkinek.
0: Best FM.

Bestefem a legjobb zenék. Ma könyves kérdés van. Na oké, nem hencegek tovább, hogy milyen cuki könyvet kaptam a kolléganőimtől, viszont ez megihletett a nap kérdésével kapcsolatban. Ki melyik könyvbe, történetbe költözne bele idézőjelesen, hogyha lenne rá lehetősége? Akár gyerekkönyv, akár kedvenc, mostani olvasmány. Kinek melyik az a történet, ami igazán megmaradt, és ahová igazán beköltözne? 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide az üzenetek. Facebookon, Instagramon is ott vagyunk, úgyhogy jöhetnek a kedvenc sztorik. Ki melyik könyvbe, történetbe költözne bele? Ez a nap kérdése, várom a válaszokat. A halott pénz pedig már zenél is. Ahol a májusföldet ér, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Csabitól jött egy üzenet, hogy a Hungária körúton Budapesten baleset történt, méghozzá a Hungária körút Magyaródi út találkozásánál. Nagyon köszönöm az információt, kellett egy kis fennakadásra számítani. Az M2-esen a 42-es Kozd és a 39-es Rád csomópontok között pedig munka folyik. Forgalomkorlátozás van, jelzőrök irányítanak és váltakozó irányú a forgalom. Az M6-oson is dolgoznak a 171-es és a 165-ös kilométerek közötti szakaszon, éppen pályakarbantartók dolgoznak. A Budapest és Pécs felé vezető oldalon is több helyszínen van forgalomkorlátozás, úgyhogy ezzel kell számolni, erre kell figyelni. 0620 55 55 155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk. Ha bárkinek van még információja, megköszönöm, ha jelentkezik vele. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Felejthetetlen slágerekkel jelentkezem a következő órában is. Pár perc és délután 2 óra lesz, jönnek a legfrissebb hírek, aztán a Caesar Sisters. És jön Rózsa Magdi is a papír sárkánnyal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Yes. Come on. Hey Martinez, you ready, girl?
2: Come on. Let's do this, gang.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Megkezdődött a tavaszi ülésszak utolsó parlamenti ülése, az airfryereket ellenőrzi a fogyasztóvédelem, csalók hoztak létre kibervédelmi oldalt. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Az előző kormány által tervezett vitnyédi migráns táborról beszélt napi rendelőti felszólalásában a miniszterelnök. A tavaszi ülésszak záró ülésén Magyar Péter rámutatott, 5 milliárd forintot fordítottak volna a beruházásra az ígéretekkel ellentétben. A parlamentben ma egyebek mellett megvitatják az alaptörvény 16. módosítását, és szavaznak is a képviselők arról, hogy a miniszterelnök legfeljebb összesen megszakításokkal együtt 8 évig tölthesse be a tisztségét. Ezen kívül megválaszthatják a végrehajtási visszaéléseket feltáró bizottság tagjait és tisztségviselőit, és sürgősséggel tárgyalja az országgyűlés a médiaszolgáltatásokról szóló törvény módosítását is. Újabb akciójában airfryer készülékeket ellenőriz a fogyasztóvédelem. Azt vizsgálja, hogy a forró levegős sütők energiafogyasztása megfelele az Európai Uniós környezettudatos tervezési technológiának, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Szigorú Európai Uniós jogszabályok vonatkoznak arra, hogy minden berendezésnek biztosítania kell egy olyan üzemmódot, amely hálózatra csatlakoztatva alacsony energiafogyasztást garantál, amikor a készülék nincs használatban. Tehát amit itt vizsgálunk, az a készenléti energiafelhasználás csökkentése, hiszen ez rendkívül fontos a háztartások terheinek csökkentése érdekében. Ugye nem volt korábban ilyen vizsgálat, tehát összehasonlítási alapunk nincsen, pont azért próbáljuk nagyon széles körben a mintavételeket elvégezni, hogy teljes körben lefedjük azt a piacot, ahol ezek a termékek megtalálhatóak.
1: Csalók készítettek hamis weboldalt a Nemzeti Nyomozó Iroda nevében. A készenléti rendőrség jelzése szerint kiberbiztonsági tájékoztató oldal mögé bújtak a bűnözők. A tartalom azt sugallja, hogy a látogató informatikai rendszere biztonsági kockázatnak van kitéve. Ehhez felkínálnak egy biztonsági ellenőrzési funkciót és egy védelmi programot. Ha valaki erre rákattint, hozzáférést biztosíthat a csalóknak a számítógéphez. A rendőrség hangsúlyozta, soha nem kínálnak ilyen szoftvert és nem alkalmaznak ilyen eljárást. Hőhullám érkezik a hét második felében, már is mondom a részleteket a várható időjárásról. Országszerte csökken a felhőzet, legtovább a déli tájakon marad borult idő, másutt több órás napsütésre számíthatunk. A Dunántúl középső részén és délen még előfordulhatnak záporok, zivatarok. A szél többfelé megélénkül, 20-26 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 13-19 fok közé hűl a levegő. A következő napokban egyre melegebb lesz, visszatér az igazi nyár. Az előrejelzések szerint a hét második felében pedig megérkezik az első hőhullám is, kánikulát ígérnek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép délutánt, elmúlt 2 óra is lassacskán 5 perccel, úgyhogy megyünk tovább jó hangulattal, mit szólnak hozzá. Hosszok mondjuk, Shania Twain-t jön a Man I Feel Like a Woman, de itt lesz majd Jarul Ashantival, és egy kis romantika, na meg az Always on Time. A Caesar Sisterrel már lehet is táncolni, jön az I Don't Feel Like Dancing. Majoros Rita vagyok, szép napot!
0: Best

Best FM a legjobb zenék. A mai nap kérdése az, hogy ki melyik könyvbe, történetbe költözne be, és miért. Azt írja Andi, én a Harry Potter világába költöznék be, mindig is szerettem volna egy varázspálcát, és nagyon irigyeltem a roxforti hangulatot. Sokkal izgalmasabbnak tűnik, mint a hétköznapi élet, és hát jó lenne egyszer egy bagnyot is kapni a postaláda helyett. Na azért az nem is lenne rossz. És ha már a klasszikusoknál maradunk, akkor írt Péter is, hogy ő a Gyűrűk ura történetébe költözne, méghozzá a megyébe. A hobbitok élete neki nagyon szimpatikus, és jó ételek, nyugalom, természet, kevés stressz. Mi kellene még? Mondjuk egy hétfő délutára, teljesen igazad van, bár én inkább Völgyzugolyt választanám. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek még a hasonló történetek, ki melyik könyvbe költözne bele, vagy éppen történetbe. És miközben jönnek az üzenetek, zenél nekünk Shania Twain, akiről nem sokára egy életrajzi filmet forgatnak, méghozzá az egyik nagy rajongója lesz a rendező, aki óriási megtiszteltetésnek veszi, hogy Shania Twainről filmet forgathat. Egyébként már megjelent néhány évvel ezelőtt az énekesnőről egy, de állítólag ez most egy sokkal nagyobb durranás lesz, és minden benne lesz. Azért eléggé mondhatom azt, hogy mozgalmas élete volt eddig is. Az énekesnőnek idén tölti egyébként a 60. életévét, úgyhogy azt hiszem van mit forgatni. És hát reméljük, hogy az isteni dalai is benne lesznek, például a Man, I Feel Like a Woman. De addig hallgatjuk itt a Best FM-en. Let's go, girls!

0: Veszte fel a legjobb zenék. Baleset történt az 51-es főúton Dömsödön, méghozzá a Pósa-Lajos utcánál, a főút 51-es kilométerénél. Félpályás útzár mellett folyik éppen a helyszínelés. Baleset történt az 5-ös főúton is, a Szatymazi körforgalom közelében egy motor ütközött autóval. A baleset vizsgálat idejére lezárták a főutat, Balástyánál Dóc felé, Szatymaznál pedig Sándorfalva felé lehet kerülni. 0620 55 55 155, ez pedig az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom ide az útinfókat, bárki bármit lát, köszönöm, ha jelentkezik az infóval. Vigyázzunk egymásra az utakon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Életbe lép a MÁV balatoni főszezoni menetrendje. Őszi premierre készül a Zalaegerszegi Színház. Zalai Erdész az ország legjobbja. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Június 20-ától életbe lép a MÁV balatoni főszezoni menetrendje. A magyar tenger felé évente már több millióan utaznak vonattal, ezért idén is kiemelt figyelmet kap a térség. A vasúti változtatásokat gyorsabb és kiszámíthatóbb eljutást szolgálják a nyári csúcsidőszakban. Tájékoztatta rádiónkat Váci Viktor, a MÁV csoport szóvívője.
3: Sűrűbb indulásokkal és nagyobb kapacitásokkal közlekednek a vonat és buszjárataink is. Bővülnek az eljutási lehetőségek Budapest és a Balaton között. Több vonat és buszjárat indul a Dunántúlról, illetve Észak-Kelet és Dél-Magyarországról is. Minden Intercity és Express vonatra kötelező a helyjegy váltása. Kerékpárszállítása esetén is érdemes előre megvenni a jegyeket, hogy a kiválasztott járaton legyen lehetséges az utazás.
2: Már az őszi premierre készül a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház. A 2026-27-es évadot az István a király című rockopera nyitja majd, amelynek próbafolyamata már el is kezdődött. A több mint 4 évtizede töretlen népszerűségnek örvendő darabot Halasi Imre Jászai díjas érdemes művész rendezi. A főszerepben a Budapesti Operett Színház művésze Nemes Tibor látható majd, Koppány szerepét pedig Bot Gábor alakítja. A bemutatót szeptember 25-ére tűzte ki a színház, írja az AOL. A Zalaerdő ZRT munkatársa nyerte meg az év erdésze verseny döntőjét. A Vásárosnaményban rendezett szakmai megmérettetésen Molnár Tamás bizonyult a legeredményesebbnek az ország legjobb erdész technikusai között. A versenyzőkre írásbeli tesztek, lövészeti és felismerési feladatok, valamint gyakorlati kihívások vártak, közölte az Országos Erdészeti Egyesület. Mintegy 25 kilométer hosszban fejlesztik a kerékpáros infrastruktúrát Dél-Zalában. A csaknem 1,4 milliárd forintos beruházás 7 települést, köztük Letenyét, Becsehelyt, Muraszemenyét és Tornyiszent Miklóst kapcsolja össze új vagy megújuló kerékpárutakkal. A fejlesztés az M70-es autóút zalai szakasza mentén valósul meg, több helyen új kerékpáros hidak is épülnek, írja a Magyar Építők. Alapvetően kedvező nyár elejé időjárás várható környékünkön. A jelenlegi előrejelzések szerint a hét nagy részében a napsütés lehet meghatározó, miközben a hőmérséklet fokozatosan emelkedik. A legmelegebb délutánokon a hőmérők megközelíthetik a 28-30 fokot. A hajnali lehűlés ugyanakkor továbbra is kellemes marad. A légkör időnként labilissá válhat, ezért helyi záporok és zivatarok előfordulhatnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Szép délután, Zalaegerszeghez itt a Best délután, a Best FM-en, ahol tényleg a legjobb zenék szólnak. Bénémet Dia vagyok, és a következő percekben is hozom Zalaegerszeg legfrissebb és legérdekesebb híreit, mellé pedig a 90-es és a 2000-es évek legtöbb slágereit hallgatjuk. Maradj velem! És rádiózzunk együtt ma is.
0: 88.9 Best.

Best FM a legjobb zenék, a szlovén tengerpart sokak bakancs listáján még mindig nem szerepel előkelő helyen, pedig néhány nap alatt képes teljesen átírni azt, amit a tökéletes európai kikapcsolódásról gondolunk. Pálmafákkal szegélyezett sétányok, luxus wellness, mediterrán hangulat, mesebeli kisvárosok és olyan gasztronómiai élmények várnak itt, amelyek miatt már a hazafelé vezető úton a visszatérést tervezzük. Szóval itt is remekül ki lehet kapcsolódni, van valami különleges Portoroszban. Talán a tengeri levegő, talán a pálmafák látványa, vagy a nyugodt elegáns atmoszféra, amely az egész várost körül lengi. A szlovén Adria legismertebb üdülővárosa mindössze néhány órás autóútra található Magyarországról, mégis olyan érzés nyújt, mintha egy távolabbi mediterrán desztinációba érkeztünk volna. Rózsakikötőnt jelent egyébként Portorosz, és valóban van valami romantikus ebben a helyben. A hosszú tengerparti sétányon egymást érik a kávézók, éttermek, szállodák és wellness központok, miközben mindenütt a tenger közelsége érezhető. A város egyszerre modern és elegáns, ugyanakkor megőrizte azt a nyugodt, emberléptékű hangulatát, amely miatt az ember szívesen töltene itt akár heteket is. Érdemes körbenézni akár itt is, én pedig utazás mellé is adom a legjobb zenéket a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék, közlekedési infokkal folytatjuk. Az M0-áson például az északi szektorán a Rákospalota és a Dunakeszi csomópontok között a kihelyezett portáltáblák karbantartását végzik. Ez okozza a torlódást a 69-es és a 72-es kilométer között mindkét oldalon, felváltva lezárják az egyik sávot. Az M1-esen több helyen is felújítás zajlik, a szélesítési munkák miatt például Budapest felé Biatorbágy és az M0-ás autóút csomópontja között a főváros felé vezető sávokat lezárták. A 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol most irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek. A 26-os kilométernél Herceghalomnál átépítik a csomópontot, a szélesítési munka kapcsán Budapest felé a 61-es kilométertől a 19-es kilométerig továbbra is csak a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávja járható. Herceghalom és Bicske, azaz a 33-as és a 31-es kilométer között a főváros felé tartó forgalom a külső és a leálló sáv halad, úgyhogy ott is lassú a haladás. Tatabánya térségében pedig a belső sávot a 61-es és a 64-es kilométer között mindkét oldalon lezárták a forgalmat sávelhúzással, a külső és a leálló sávra terelik. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM, a legjobb zenék.

0: kezdő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Különleges együttállás a következő éjszakákon. Fontos ügyek a zalai közgyűlésen. Sokba kerülhet a rossz klímaválasztás. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Érdemes lesz kémlelni az eget a következő napokban. Különleges együttállást figyelhetünk meg kedden és szerdán, napnyugta után a nyugati horizonton. A Merkur, a Jupiter és a Vénusz sorakozik fel, melléjük pedig a vékony holdcsarló is csatlakozik. Mondta rádiónknak Fogter Zoltán, a Schwab-hegyi csillagvizsgáló bemutató csillagásza.
3: A bolygókat, illetve a holdat szabad szemmel is jól fogjuk látni, kivéve a Merkurt, mert a Merkur az egy nagyon halvány objektum, tehát a Merkur megfigyelésére mindenféleképpen binokulára, kukkerre lesz szükség, viszont a Jupiter és a Vénusz rendkívül fényesek. Ez az együttállás 21 óra 45 perc után lesz rendkívül látványos, körülbelül 22 óra 20-30 percig. Ugye a nyugati horizont felé kell tekinteni, ez azt jelenti, hogy ezek az objektumok éppen lenyugvó vannak, tehát egész éjszaka nem láthatjuk őket. Nagyon fontos, hogy kitakarásmentes nyugati horizontra van szükségünk.
2: 9 napirendi pontot tárgyalt júniusi ülésén az Alavár megyei közgyűlés. A képviselők elfogadták az Alamegyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány és a katasztrófavédelem tavalyi tevékenységéről szóló beszámolókat is. A közgyűlés elnöke kiemelte, az alapítvány kedvezményes hitelkonstrukciókkal segíti a kis és mikrovállalkozásokat, míg a katasztrófavédelem egyre nagyobb hangsúlyt fektet a megelőzésre. Az igazgatóság vezetője az elmúlt év jelentősebb esetei között említette a lenti étteremtüzet, egy zalaegerszegi asztalos üzem tűzesetét, valamint több nagyobb szabadtéri tüzet is. A közgyűlés emellett módosította az idei költségvetést is, a vártnál magasabb bevételek miatt, írja az Egerszegi Hírek. Egyre többen keresnek klímát a nyári hőség közelettével. A szakemberek szerint azonban sokan már a vásárlás elején rossz döntést hoznak. Boronyák László, zalaegerszegi klímaszerelő az AOL-nak

0: Azt mondta, nem a készülékkel, hanem a megfelelő szakember kiválasztásával kellene kezdeni a folyamatot. A Tudatos Vásárlók Egyesületének friss nemzetközi tesztje szerint ugyanaz a klíma egészen eltérően teljesíthet különböző hőmérsékletek mellett. Ráadásul a drágább készülékek sem minden esetben bizonyulnak jobbnak. A szakember hangsúlyozta, sok problémát a szakszerűtlen telepítés és az elmaradó karbantartás okoz. Ismét egyre nyáriasabb időjárásra van kilátás térségünkben. A hét elején már stabilabb légköri helyzet alakulhat ki, mint az előző időszakban, ezért a napsütéses órák száma növekedhet. A nappali hőmérséklet várhatóan többnyire 24 és 29 fok között alakul majd, ami már kifejezetten kellemes nyár elejé időnek számít. A reggelek frissek maradnak, általában 13 és 16 fok közötti minimumokkal.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, Zalaegerszeg! Ez a Best délután, itt a Best FM-en a legjobb zenékkel. B. Németh Dia vagyok, hoztam a város legfrissebb történéseit, mellé pedig a 90-es és a 2000-es évek slágereit, amik egy pillanat alatt visszahozzák a régi emlékeket. Úgyhogy nosztalgiázásra fel, töltsük együtt ezt a délutánt is, rádiózunk együtt.
2: 88.9 Best

Best FM a legjobb zenék. A legtöbben hajlamosak ártalmatlan gyomként tekinteni azokra a növényekre, amelyek maguktól jelennek meg a kertben, a veteményes szélén vagy a kerítés tövében, pedig akad közöttük jó néhány olyan faj, amely mérgező vegyületeket tartalmaz, és nem csak a házi állatokra, hanem az emberre is veszélyt jelenthet. Ezek a növények gyakran rendkívül alkalmazkodó képesek, ezért könnyedén megtelepedhetnek a bolygatott talajokon, az elhanyagoltabb részeken, vagy akár a gondosan ápolt ágyásokban is. Sok esetben éppen hétköznapi megjelenésük miatt maradnak észrevétlenek, miközben a bennük található hatóanyagok bőrirritációt, emésztőrendszeri panaszokat, vagy akár súlyos mérgezést is okozhatnak. Na de melyek ezek? Hát ott van például a farkaskutya tej, közepesen mérgező növény, fehér tejnedve, a bőrrel érintkezve égő érzést, bőrpirt és akár hólyagosodást is okozhat, szembe jutva különösen veszélyes. Áprilistól júniusig virágzik, és gyökérsarjakkal, magokkal egyaránt terjed, ezért a füves területeken és díszágyásokban is könnyen megjelenhet. Aztán ott van a csattagómaszlag, az egyik legveszélyesebb hazai gyomnövény, az egész növény erősen mérgező, mivel tropán alkaloidokat tartalmaz, lenyelve hallucinációkat, súlyos szívritmus zavart, görcsrohamokat okozhat, nagyobb mennyiségben pedig akár halálos mérgezéshez is vezethet. Júniustól szeptemberig nyílik. Aztán ott van például a boglárka félék, köztük a kúszó boglárka, minden része mérgező. Sérüléskor egy olyan anyag szabadul fel belőlük, amely erősen irritálja a bőrt, nagyobb mennyiségben lenyelése, gyulladást okoz a tápcsatornában, áprilistól augusztusig virágzik. A vére hulló fecskefű valamennyi része mérgező, narancsárga, tejnedve bőrirritációt okozhat, elfogyasztása pedig mérgezéshez vezethet. Bár a népi gyógyászatban szemölcsök kezelésére alkalmazták külsőleg, fogyasztása nem biztonságos. Áprilistól szeptemberig hozza a sárga virágait. Vigyázzunk ezekkel a gyomokkal, én pedig addig is adom a legjobb zenéket a Besten.

0: Becsefem a legjobb zenék, közlekedési infokkal folytatjuk. Az M3-ason például Mogyoródnál új terelést építettek ki a Vásárosnamény irányába tartókat a 20-as és a 26-os kilométer között. A leálló sávra és a szemközti oldal belső sávjára terelik, a főváros irányába autózók a külső és a leálló sávon közlekedhetnek. A munka csomóponti zárással nem jár. Bak térségében aszfaltoznak, ott a 48-as és a 39-es kilométer között a Budapest felé haladókat a belső és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. A Vásárosnamény felé autózók a külső és a leállósávot használhatják. A munka kapcsán lezárták a 43-as kilométernél lévő Galga pihenőt a főváros felé vezető oldalon, és a főváros irányába ugyancsak az M3-ason a 200-as és a 199-es kilométer között zajvédő falat építenek, emiatt a külső sávot elkerítették. 0620-55-55-155 a forró drót, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: A lehullott csapadékmennyiség továbbra sem elegendő. Elindult az első charterjárat Sármellékről. A szecessziót ünnepelte a Göcsei Múzeum. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Az elmúlt napokban érkezett csapadéknak örülnek a gazdálkodók. Igaz, a lehullott mennyiség továbbra sem elegendő. Az aszály nem csak a szántóföldi növényeket, hanem a legelőket is megviseli, veszélyeztetve ezzel az állattartást. Hangsúlyozta rádiónknak Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnöke.
2: Minden csepp csapadéknak nagyon örül a mezőgazdaság, mindegyik ágazata, nem csak a növénytermesztési és a kertészeti kultúrákban, hanem az állattartás tekintetében a legelőre alapozott tartás technológiánál elengedhetetlen a csapadék. Szeretnénk többet kapni, de sajnos csak a felső rétegben van ez kevés, több centiméter mélyen hiányzik az a mennyiség, amit folyamatosan ellenőriznek, és sajnos vannak olyan területei az országnak, ahol az állatok takarmányozása veszélybe kerül.
1: A beutazó és áruszállító járatok után elindult az első turisztikai célú kiutazó charterjárat is a Sármelléki repülőtérről. Az első gép Törökországba szállította az utasokat, ezzel közvetlen nyaralási lehetőséget kínálva a Nyugat-Dunántúlon élőknek. A reptér vezetése szerint a fejlesztés régóta várt mérföldkő, hiszen a térség lakóinak ezentúl nem kell órákat utazniuk egy távolabbi repülőtérig. A sármelléki légikikötő könnyen megközelíthető, ingyenes parkolást biztosít, az utasok pedig gyorsan áthaladhatnak a repülőtéri ellenőrzéseken. A repülőtér üzemeltetői bíznak benne, hogy a kiutazó charterjáratok bővülése tovább erősíti a régió turisztikai szerepét és új utazási lehetőségeket nyit a környéken élők számára, írja az egerszegihírek.hu. A szecesszió világnapjához kapcsolódva rendezte meg múzeumi kerengő elnevezésű programját az zalaegerszegi Göcsei Múzeum. Az érdeklődők rendhagyó tárlatvezetéseken ismerhették meg a századforduló művészetét, valamint a korszakhoz kapcsolódó különleges műtárgyakat. A szervezők felidézték, hogy a szecesszió világnapjának kezdeményezése Magyarországról indult, és Lechner Ödön, valamint Antoni Gaudi emléke előtt tiszteleg. A programon egyebek mellett Kisfaludi Strobl Zsigmond egyik korai szobrát is bemutatták. Számolt be az egerszegi hírek. Ismét egyre nyáriasabb időjárásra van kilátás térségünkben. A hét elején már stabilabb légköri helyzet alakulhat ki, mint az előző időszakban, ezért a napsütéses órák száma növekedhet. A nappali hőmérséklet várhatóan többnyire 24 és 29 fok között alakul majd, ami már kifejezetten kellemes nyár elejé időnek számít. A reggelek frissek maradnak, általában 13 és 16 fok közötti minimumokkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép napot mindenkinek, jó délután, Zalaegerszeg, a Best FM-en hallgatjátok a Best délutánt, ahol a legjobb zenék szólnak. Béni Meddia vagyok, jövök a város legfrissebb híreivel, mellé pedig a 90-es és a 2000-es évek ikonikus slágereivel. Egy kis nosztalgia, sok jó zene. Ezt kínálom a folytatásra is itt a Best-en.
0: 88.9 Best

Best FM a legjobb zenék. Rendkívül komoly azonnali figyelmeztetést adott ki az adóhatóság a magyar jármű tulajdonosoknak, ha százezrek nem lépnek időben brutális pótlékokra, és a kocsi végleges leállítására is számíthatnak. Rendkívül súlyos és fenyegető helyzetbe került a magyar autós társadalom egy jelentős része, miután a Nemzeti Adó és Vámhivatal kiadott hivatalos közleményéből kiderült, hogy elképesztően sokan úsznak komoly elmaradásokkal. A friss statisztikák szerint jelenleg több mint 170 ezer olyan hazai üzemben tartó van az országban, aki a mai napig egyetlen forintot sem rendezett az idei kötelezettségeiből. Az adóhatóság sajtószobáján keresztül kiküldött dörgedelmes figyelmeztetés szerint az érintett autósoknak egyáltalán nem érdemes tovább halogatniuk az ügyintézést, ugyanis a felhalmozott tartozások miatt mostantól kőkemény és könyörtelen szankciókkal kell számolnia mindenkinek, aki nem hajlandó együttműködni. Amennyiben a renitens jármű tulajdonosok teljesen figyelmen kívül hagyják a hatóság felszólítását, a felhalmozódó adósságok és a rendezetlen tételek miatt a NAV a legvégső és legfájdalmasabb jogi eszközt is bevetheti ellenük. Kezdeményezheti az érintett gépjárművek azonnali kivonását a forgalomból, ami a forgalmi engedély elvesztésével jár. Sokan azonban nincsenek tisztában azzal, hogy egy rendkívül fontos könnyítés lehetősége és egy kritikus határidő is ketyeg a fejük felett, amiről csak most rántották le a leplet. A hatósági közlemény részleteiből feketén-fehéren kiderül, hogy ezeket a súlyos büntetéseket az idei gépjárműadó elmaradása miatt kockáztatja a 170 ezer autós, a haladékot jelentő végső határidő pedig június 30-án jár le. Akinek a teljes összeg azonnali kifizetése anyagi gondot okoz, az a hónap végéig kérhet automatikus, legfeljebb 5 havi pótlékmentes részletfizetést, míg a likviditási problémákkal küzdő vállalkozások egyedi könnyítést igényelhetnek a NAV-tól. Az adóhivatal hangsúlyozta, hogy a magánszemélyek indoklás nélkül néhány koppintással elintézhetik a részletfizetést a NAV mobil alkalmazásban, azért erre figyeljünk oda. Addig pedig hallgassuk a legjobb zenéket itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék, közlekedési infokkal folytatjuk. Az M6-oson például Érdnél a 14-es és a 20-as kilométer között karbantartási munka miatt a Budapest felé vezető oldalon egy sáv járható. Aztán aszfaltozás miatt vezettek be forgalomkorlátozást Hímesháza térségében a 182-es és a 180-as kilométer között. Az M6-oson a főváros felé vezető oldalt lezárták, a forgalom a szemközti oldalon most irányonként egy-egy sávon halad, és az egyes főúton is érdemes figyelni, Biatorbágy térségében ugyanis az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as kilométernél útszükület van érvényben, balesetmentes közlekedést.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 88.9 Best FM.
3: A legjobb zenék.

Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Zalaegerszegen ez az ön kedvenc rádiója. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb.

Spirit FM a legjobb zenék. Véget ért már a Best Deal, után át is adom a helyemet White Boynak, úgyhogy érdemes maradni, én pedig köszönöm a mai figyelmet, és Béni Meddiát hallottad. Szép estét mindenkinek, ciao.

Öröm teli a reggel, szemhéj csukódik, pupilla tág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult annyira, hogy ráparáz. Nyáron télen a népem

0: neked. Ha üres a fejed, ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd!
0: Ha napsüti szemedet, mindegy a szerepet,
1: a lényeg a szeretet. Élvezd!
0: Hogy minden rosszban van valami, ha egy magad maradsz is,
1: lesz itt még valaki. Élvezd!
0: Ha minnak látszik, ami marad itt, ne gondolkodtunk.

élveszt, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később, pont ezért lesz. Neved magad komolyan, okosítás hiába van, az én világomban vakot vezet a világtalan. Élveszt, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a teljék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubirus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be te is velünk egy jégesőrt.

0: lesz, mivel megtöltened. Élvezd, ha napsüti szemedet. Mindegy a szerepet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
2: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
3: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak. 88.9 Best FM.
4: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
4: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Nyári időnk lesz némi esővel, kiváló a tavaink vízminősége, csalók élnek vissza a Nemzeti Nyomozóiroda nevével. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok.

0: és ebből a gyümölcsből egy átlagos évben 60 ezer tonnát takarítanak be. Most ennek nagyjából felére számítanak, mondta el rádiónknak Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldség Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanácselnöke.
1: A fogyasztók ebből olyan szempontból kevesebbet fognak érezni, ha bár drága lesz a medgy a piacokon. Egy 4-6 hetes szezon gyümölcsről van szó, frissen keveset fogyasztunk belőle, már csak azért is, mert nagy konkurenciája a cseresznye, amit szívesebben fogyasztunk, mint a medgyet. De a medgyel fagyasztott medgy vagy medgybefűt formájában találkozhatunk 12 hónapon keresztül a boltok polcain, és a szerény kínálat miatt várhatóan érdemi átcsökkenés a tavalyi drága medgy gyárakhoz és megy termékárakhoz képest nem lesz.
0: Első fokon felfüggesztett börtönbüntetést kapott az a karate edző, aki 2024 nyarán felrúgott egy kis fiút a szolnoki kalandparkban. A férfi súlyos testi sértés kísérletében találta bűnösnek a bíróság. Az 56 éves vádlottat 5 évre eltiltották a karate oktatástól és minden karatéval kapcsolatos tevékenységtől is. Az ítélet nem jogerős. Csalók készítettek hamis weboldalt a Nemzeti Nyomozó Iroda nevében. A készenléti rendőrség szerint a bűnözők egy kiberbiztonsági tájékoztató oldal mögé bújnak, és azt a látszatot keltik, hogy a látogató számítógépe veszélynek van kitéve. A weboldalon ellenőrzést és védelmi programot is felkínálnak. Aki azonban ezt telepíti, hozzáférést adhat a csalóknak a saját számítógépéhez. A rendőrség hangsúlyozza, nem kínál ilyen szoftvert és nem alkalmaz ilyen eljárást. Holnap napos meleg időre készülhetünk, időnként gomoly felhőkkel. A nap második felében nyugat felől fokozatosan növekszik a felhőzet, és estétől egyre több helyen pattanhatnak ki záporok, zivatarok. Délután 24 és 28 fok várható. Szerdán és csütörtökön a sok napsütés mellett elszórtan lehetnek záporok, zivatarok, de a legtöbb helyen hosszabb napos időszakokra számíthatunk. A felmelegedés tovább erősödik, pinteken pedig már 29-34 fokos csúcsértékekre készülhetünk igazi strandidővel.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Két Grammy-díjas géniusz, hogyha találkozik, bár Fatboy Slim sem a Praise You-ért kapta a Grammy-t, és Purple Disco Machine sem a Praise You remixéért kapta az arany szobrocskát, de ez a most érkező dal értékéből egyáltalán nem von le sem ennyit sem. Classic House a menő az előttünk álló 120 percben, hiszen ez a hét első napja, mármint a hét első munkanapja, vagyis hétfő van, úgyhogy 6-7 igény, White Boy 7-től Lauer, Christiana lemezjátszott mögött, indul a Night Shift.
3: Best FM.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: A 120 perc hetente egy-egy stílusból amúgy sem túl sok, úgyhogy így meg aztán pláne megvan az esély arra, hogy tényleg olyan klasszikusok maradnak ki, amelyek valamiért a mi figyelmünket is felkerültek az elmúlt 20-30 évben. Hogyha van ilyen ötletetek, akkor ezt nyugodtan küldjetek el nekünk 06-55-55-155 SMS és Viber üzenet formájában is jöhetnek ide a dalcímek, de küldetek nekünk e-mailt, és hogyha esetleg több dalt szeretnétek nekünk tippként elküldeni, az info@bestfmbudapest.hu-ra. Ha pedig még nem tettétek volna meg, akkor mindenféleképpen lájkoljátok a mi saját Night Shift-es oldalunkat, Best FM Night Shift, Facebookon, Instán, a Best FM Rádiót pedig Best FM Rádió Magyarországként találjátok meg ugyanitt.
2: De ma már még

És a Best FM-en kívül a legnagyobb sztárok mixben még a Mixcloud-on találhatóak meg. Oda töltjük fel korábbi nácsiptes mixeinket. Ki többet, ki kevesebbet. Az enyém közül már 150 ott van a profilomon. Elérhető, közben természetesen olvasgatható a mixekhez mellékelt tracklista is. Szóval, ha szeretnétek egy-egy darót tudni, hogy pontosan ki az előadója, milyen remixben játszottam, akkor ott a tracklistában megtaláljátok erre a választ. mixcloud.com/DJ Whiteboy. Hogyha az én korábbi mixeimet szeretnétek visszahallgatni, akkor ezt a profilomat keressétek.

Arrébb van még Seal következő budapesti koncertje, július 30-án érkezik majd megint Magyarországra, de hát azért rákészülni sosem árt, pláne hogyha valakinek olyan brutális dalok vannak az életművében, mint neki. Színnél egy picit hamarabb fog érkezni Lauer Krisztián, ő pár percen belül át is veszi a hatalmat a lemezjátok meg a keverő fölött. Mert ugye hétfő van, ami a Classic House jelenti, ami meg hát azt jelenti, hogy héttől már Lauer Krisztián válogat a 90-es és a 2000-es évek legnagyobb klubhimnuszaiból. Szóval gyorsan helyet cserélünk, és aztán pár perc múlva innen folytatjuk, senki ne menjen sehova.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék. Come on, yeah.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Alaptörvény 8 éves limit a kormányfőknek. Társadalmi egyeztetés indul az új tanévről. Őzmentés a Dunán harmadszorra sikerült. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. 8 évben maximalizálta a miniszterelnöki megbízatási időtartamát az országgyűlés. Az alaptörvény elfogadott módosítása szerint nem választható kormányfővé az, aki összesen már legalább 8 évet töltött a tisztségben. A változtatás emellett megszünteti a szuverenitás védelmi hivatal létrehozását megalapozó rendelkezést, és kimondja azt is, hogy visszaszáll az államra a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványoknak juttatott állami vagyon az alapítvány megszűnése esetén. Az alaptörvény módosítása a kihirdetést követő napon lép hatályba. Társadalmi egyeztetésre bocsátották a következő tanévrendjét. A tervezet szerint a 2026-27-es tanév szeptember 1-én kezdődik és június 18-áig tart. A dokumentum a szünetek és az érettségi időszakok időpontjait is tartalmazza. Újdonság, hogy bevezetnék a diákok hangja témanapot, emellett csökkentenék a kompetencia mérésekben érintett tantárgyak és évfolyamok számát. A tanítás nélküli munkanapok száma 6-ról 5-re csökkenne, amelyek közül egyet a diák önkormányzat használhatna fel pályaorientációs célokra. A mezőgazdasági generációváltást segíti a gazdaságátadási pályázat újabb szakasza, amely csütörtöktől nyílik meg. Az idős gazdálkodók visszavonulását támogató program iránt nagy az érdeklődés. Tudtuk meg Pesti Csapától, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara stratégiai, vidékfejlesztési és erdőgazdálkodási igazgatójától.
2: A 60 év fölötti gazdálkodó pályázhat a gazdaság átadásra. Ez arra hivatott, hogy a mezőgazdasági termelésből kivonuló idős embereket egy fix összegű támogatással segítse. Ennek a tervezett keretösszege 10 milliárd forint, a támogatási összeg annak az üzem méretének a függvénye, amit átad. Ennek legalacsonyabb értéke 4 millió forint, legmagasabb értéke 20 millió forint.
1: Több órás mentőakció után sikerült kimenteni egy űzet a Dunából Budapesten. Az állat vasárnap reggel sodródott a folyóban a Margit híd közelében. A vízi rendőrök kétszer is partra terelték, az őz azonban mindkét alkalommal visszaugrott a vízbe. Végül a Batthyány térnél sikerült biztonságosan befogni, majd a hármas határhegy térségében szabadon engedték. A kimerült állat néhány bizonytalan lépés után eltűnt az erdőben. Holnap még sok napsütés várható a fátyol és gomoly felhők mellett, de estére nyugat felől egyre több felhő érkezik. Napközben csak elszórtan, estétől viszont növekvő eséllyel fordulhat elő zápor vagy zivatar. A hőmérséklet 24 és 28 fok között alakul. Az előrejelzések szerint szerdán és csütörtökön is marad a nyárias idő sok napsütéssel, de helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Úgy tűnik, pénteken tovább fokozódik a meleg, a csúcs hőmérséklet már többfelé meghaladhatja a 30 fokot.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Ha egyébként akarod tudni, ha feltétlenül el akarsz veszni így a stílusbesorolásokba, ez indie rock.
4: Indie rocknak sorolták be?
3: Igen.
4: Azt hogy?
3: Nem tudom, azt a Fedre, amikor ugye hát jött és nagyot ment ugye az első albumával, ugye Put Your Hands Up for Detroit, Let Me Think About It, akkor engem volt szerencsém vele interjút készíteni, és akkor ő is mondta, hogy hát ugye Amerikában akkor tájt kezdett el így ez az elektronikus tánczene a rádióban, stb. De azt mondja, hogy neki például az kellett, hogy ezt a dalt indie rock kategóriába sorolták be, hogy csibészségből vagy véletlenül, de azt mondja, hogy
4: igen, hogy adásba tudjon kerülni.
3: Igen, elkezdett pörögni ez a dal, és ezt mondja, ez akkorát lódított az amerikai ismertségén, hogy az elképesztő, úgyhogy...
4: De egyébként mennyire durva az, hogy ugye Amerikából jött a house műfaj,
3: igen,
4: és ugye vissza pedig Amerikába Európán keresztül.
3: Igen,
4: tehát
3: igen,
4: ugye a commerce. Tehát
3: igen,
4: hogy
3: igen.
4: Ezt valahogy még mindig nem tudom összetenni. Tehát valahogy ez ilyen nagy megfejtés számomra.
3: Hát akkor hétfői indie rock DJ-nk, Lauer Kriszti.

0: Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben. Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: Daráljuk fel a kötelezőt, már emügy az elérhetőségeket illeti. Best FM Night Shift, Facebookon, Instán itt találtok meg minket, itt a Best FM Night Shift-es lemezlovasokkal, bulikkal kapcsolatban találtok információt, hogyha úgy nagyobb szélességben, nem is tudom, hogy kell ezt mondani, szóval hogyha nagyobb körben érdeklődjétek a Best FM iránt, tehát hogy konkrétan a Best FM, nem csak mi, nem gondoltam, hogy
2: ebből a mondat. Kövessetek be mindenhol, keressetek meg mindenhol.
1: Hasonló tartalmak el, igen. Nem tudtam, hogy fogok ebben a mondatból kijönni. Na, szóval, tehát vagyunk mi Best FM Night Shift, egy szélesebb kör, az pedig maga a Best FM Rádió. Na, ezt akartam mondani. Az pedig Best FM Rádió Magyarország, ugyanígy Instán és Facebookon. Van nekünk a 0625555155-es SMS és Viber számunk, info@bestfmbudapest.hu az e-mail címünk, meg persze Best FM Budapest, meg bestfm.hu, meg Best FM Rádió, meg szóval mindenhogy, a Best FM-ként mindenhogy megtaláltok minket, weboldalként, és a többi.
2: Mondjuk úgy azt, hogy Best FM, és akkor így beég.
1: Mint az FM, és mindenhogy, mindenhogy így a DJ FM, OnlyFans-en, és mindenhogy.

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál Lower.
1: Nem, ez nem a Pump It Up. Ebből lett a Pump It Up, ugye?
2: Így van. De nem is tudom, ez a sampling már valami nagyon-nagyon korai, tehát ez is valami 80-as évekből merítették.
1: Ez a Carl Kennedy? Vagy mi volt az eredeti?
2: Ez a Carl Kennedy féle verzió, igen. De nagyon-nagyon jól sikerült a vokál. Nem is értem. Tehát a Carl Kennedy egy ausztrál srác volt, aki egyébként tényleg jött, a Stilton jelent meg ez a zene, és utána el is tűnt.
1: Na, hogy ti ne legyetek egyre bizonytalanok dalcímmel előadó a kapcsolatban, ezért micsoda mázni, hogy a mixek mellé mindig felkerülnek ugye a tracklisták is, a mixek pedig hova kerülnek fel, kedves tisztelt?
2: A mixcloud.com/DJ Lower, illetve a mixcloud.com/DJ... Még egyszer, igen? A mixcloud.com/Lower and Kaládoldara.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben.
1: Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
2: Hú, azt láttad múltkor a Red Rock, a híres Red Rock amfiteátrumot csinálta most ezt a Monolith showját, a Getta.
3: Nem láttam.
2: Hát és így álltak még egy fél órával a buli előtt, hogy most akkor megtartsák, vagy ne tartsák. Havazott. Hát ott még az ott simán elképzelt ilyen április környékén, hogy izé. Úgyhogy, de hát teltház volt, úgyhogy nem telték meg, hogy izé.
3: Persze.
2: Húesésben hallod, olyan bulit pirított, és azt mondta, hogy atya úristen.
3: Na ezt meg kell nézni.
2: Játszott régét, játszott újat, azt mondta, hogy elvitte a flow, tudod, hogy így persze. Nagyon jó.
3: Van ilyen egyébként, amikor az emberben megjön a stenk, tehát vagy úgy, hogy mond a kicsit a dű is, meg tehát
2: igen, így, azért is megmutatott.
3: Azért is így van. Nekem volt egyébként ilyen régen. Egyszer fordult elő, azt hiszem, de talán volt azért még többször is, hogy az alsős Decion. Rövid nadrágba mentem, és ott köztudott volt, hogy állítólag nem lehet bemenni, és így vittem a lemezeimet, és nem engedtek be. Mondom, srácok, mondom,
2: zenélni
3: nem kell, mondom, egy fél óra múlva, nem is tudom, azt hiszem, a Jován játszott előttem, le kell váltanom, mert nyom. Nem jöhetsz be. Jó, rendben, és akkor mondom, mi a megoldás? És az egyik portás adott nekem egy hosszú nadrágot, fel kellett vennem, és így mentem be diszkózni. Na most az a buli, ami ott volt. Tehát az a... Ugye, miből volt a Dexion?
2: A Dexion-salgó.
3: 13-as kulcsokkal szét lehetett bontani a helyet. És úgy, ahogy van, a szét is bontottam majdnem. Komolyan, nagyon-nagyon durva volt. Nagyon komoly kis közönség volt. Hát ez ilyen...
2: Én azért levettem volna a nadrágot. Már csak azt, amit kaptál a helyzet, nem úgy, hogy akkor nesztek itt van ki a cerk az asztalra, de hogy... Mindegy, jóban, abban már bele sem menjünk, hogy egyébként Lauer Christian full pucéra nyomta végig ezt az órát, ez csak így. Na, jóban, köszönjük szépen, jövő hét!
3: Én köszönöm, sziasztok!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Kissé változékony, de meleg nyári időnk lehet. Górcső alatt az airfryerek. Idén is mehetünk a horvát tengerpartra vonattal. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Hétfőtől Vaskuti Gergely felel a legsúlyosabb gyermekvédelmi bántalmazási ügyek kivizsgálásának összehangolásáért. A pszichológusként és kriminológusként is dolgozó szakembert Kátai Német Vilmos szociális és családügyi miniszter bízta meg miniszteri biztosként. Vaskuti Gergely gyermekotthonokban szerzett tapasztalatot, kutatásai pedig a gyermekek kizsákmányolására és a fiatalkori bűnözésre is kiterjedtek. Feladata az lesz, hogy feltárja a súlyos gyermekvédelmi ügyek teljes hátterét. Az airfryereket ellenőrzi a fogyasztóvédelem. Azt vizsgálja, hogy a forró levegő sütők energiafogyasztása megfelele az Európai Uniós környezettudatos tervezési technológiának, mondta el rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Szigorú Európai Uniós jogszabályok vonatkoznak arra, hogy minden berendezésnek biztosítania kell egy olyan üzemmódot, amely hálózatra csatlakoztatva alacsony energiafogyasztást garantál, amikor a készülék nincs használatban. Tehát amit itt vizsgálunk, az a készenléti energiafelhasználás csökkentése. Ugye nem volt korábban ilyen vizsgálat, tehát összehasonlítási alapunk nincsen. Pont azért próbáljuk nagyon széles körben a mintavételeket elvégezni, hogy teljes körülön lefedjük azt a piacot, ahol ezek a termékek megtalálhatóak.
1: Az Európa Tanács is kivizsgálná a szarajevói embervadásztúrák ügyét. A gyanú szerint külföldiek pénzért vehettek részt civilek elleni lövöldözésekben a boszniai háború idején 1992 és 95 között. A mesterlövészek minden tizedik áldozata gyerek volt. Az ügyet egy dokumentumfilm és több feljelentés nyomán kezdte vizsgálni több európai ország hatósága. A feltételezések szerint egyes külföldiek a várost körülvevő magaslatokról lőhettek a civil lakosságra. Szarajevó csaknem 4 évig tartó ostrom alatt mintegy 11 ezer civil vesztette életét, 14 ezer gyermek pedig megsebesült. Idén is vonatozhatunk a horvát tengerpartra. A közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán jelezte, a Dunakeszi járműjavító csődje miatt úgy tűnt, veszélybe kerül a szolgáltatás, de sikerült elhárítani a problémát bérelt kocsikkal. Vitézi Dávid közölte, a vonatok július 3-a és október 2-a között közlekednek majd Budapest és Split között. Holnap napos meleg időre készülhetünk, időnként gomoly felhőkkel, a nap második felében nyugat felől fokozatosan növekszik a felhőzet, és estétől egyre több helyen pattanhatnak ki záporok, zivatarok. Délután 24 és 28 fok várható. Szerdán és csütörtökön a sok napsütés mellett elszórtan lehetnek záporok, zivatarok, de a legtöbb helyen hosszabb napos időszakokra számíthatunk. A felmelegedés tovább erősödik, pinteken pedig már 29-34 fokos csúcsértékekre készülhetünk igazi strandidővel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Az édes sós ellen. Hát lesz egy ilyen párharc is a következő órában 8 és 9 óra között. A Salt & Pepper hozza majd a hip-hop és a rap savát, borsát, úgymond a súppal. Az édeset pedig a Sugar Babes fogja majd képviselni az Overload-dal. Ők indítják ezt az órát itt a Besten, ahol egészen éjfélig tart a Night Shift.
3: Ez a Night Shift a Best

0: Night Shift. Night Shift-tel az éjszakába. Minden délután 6-tól a Best FM-en.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

legjobb zenék. A Bob Sinclair művész név az kb. Olyan, mint hogyha valaki mostantól Ethan Huntként vagy James Bondként állna be a lemezjátszók mögé. Jean-Paul Belmondónak volt egy mozi, amiben ő volt a sárkos titkos ügynök Bob Sinclair. És egy feltörekvő francia DJ és producer úgy gondolta, hogy ez neki nagyon jó művész név lesz, hogy egy picikét változtatott rajta, és a Bob Sinclairről illet Bob Sinclair. Hát most ő érkezik. Chris LeFrian, vagyis Bob Sinclair, és a Love Generation itt a best-en.

Best FM a legjobb zenék. JK Instagram posztjára hivatkozva még az angol lapok is megírták, hogy végre kész van az új Jamiroquai album. Befejezték a dalok rögzítését, úgyhogy már a mastering tart, és hát remélhetőleg innen most már tényleg csak hetek kérdése, hogy az új Jamiroquai albumot hallgathassuk. Addig is egy klasszikus érkezik, a Kent Heat itt a Best FM a legjobb zenék között.

Rastafem a legjobb zenék. Ricky Martin azért olyan nagyon nem kényeztetett el minket az elmúlt évtizedekben magyarországi koncertekkel. 2006-ban volt itt először, aztán rögtön kellett rá 12 évet várni, hogy megint jöjjön. Most azért már viszonylag sűrűbben tűnik fel Magyarországon. 24-ben volt egy ingyenes koncertje a Hősök terén, és egy hónap múlva ismételten jó szokásához híven, mondhatni, a Pap Lászlóban.

Best FM a legjobb zenék. Nem tudom, hogy egyedül Kútfőből összetudnék-e szedni világszinten is meghatározó 50 ausztrál előadót. Minden esetre a Rolling Stone magazin szerint az 50 ausztrál legjobb között a 28. a most érkező Savage Garden. Jön a To The Moon,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Kiváló a tavaink vízminősége, gyenge lehet az idei megytermés, csalók jönnek vissza a Nemzeti Nyomozóiroda nevével. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Kiváló a nagy tavaink vízminősége. A Népegészségügyi Központ mérései szerint a Balaton, a Tiszató és a Velencei tó fürdőhelyeinek többsége a legjobb minősítést kaptam, ahogyan a folyókon kijelölt strandok jelentős része is. A szakemberek szerint a Duna és a Tisza fürdőhelyeinél az utóbbi években javuló tendencia figyelhető meg. Magyarországon 293 természetes fürdővizet tartanak nyilván, ezek közül tavaly 183 kapott kiváló minősítést, míg mindössze 4 került a kifogásolt kategóriába. Érik a megy, de gyenge lesz a termés. Ebből a gyümölcsből egy átlagos évben 60 ezer tonnát takarítanak be, most ennek nagyjából felére számítanak, mondta rádiónknak Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs szakmaközi szervezet és terméktanácselnöke.
2: A fogyasztók ebből olyan szempontból kevesebbet fognak érezni, ha bár drága lesz a megy a piacokon. Egy 4-6 hetes szezon gyümölcsről van szó, frissen keveset fogyasztunk belőle, már csak azért is, mert nagy konkurenciája a cseresznye, amit szívesebben fogyasztunk, mint a megyet. De a meggyel fagyasztott megy vagy megybefűt formájában találkozhatunk 12 hónapon keresztül a boltok polcain, és a szerény kínálat miatt várhatóan érdemi átcsökkenés a tavalyi drága megy gyárakhoz és megy termékárakhoz képest nem lesz.
1: Első fokon felfüggesztett börtönbüntetést kapott az a karate edző, aki 2024 nyarán felrúgott egy kisfiút a Szolnoki kalandparkban. A férfi súlyos testi sértés kísérletében találta bűnösnek a bíróság. Az 56 éves vádlottat 5 évre eltiltották a karate oktatástól és minden karatéval kapcsolatos tevékenységtől is. Az ítélet nem jogerős. Csalók készítettek hamis weboldalt a Nemzeti Nyomozóiroda nevében. A készenléti rendőrség szerint a bűnözők egy kiberbiztonsági tájékoztató oldal mögé bújnak, és azt a látszatot keltik, hogy a látogató számítógépe veszélynek van kitéve. A weboldalon ellenőrzést és védelmi programot is felkínálnak. Aki azonban ezt telepíti, hozzáférést adhat a csalóknak a saját számítógépéhez. A rendőrség hangsúlyozza, nem kínál ilyen szoftvert és nem alkalmaz ilyen eljárást. Holnap még sok napsütés várható a fátyol és gomoly felhők mellett, de estére nyugat felől egyre több felhő érkezik. Napközben csak elszórtan, estétől viszont növekvő eséllyel fordulhat elő zápor vagy zivatar. A hőmérséklet 24 és 28 fok között alakul. Az előrejelzések szerint szerdán és csütörtökön is marad a nyárias idő sok napsütéssel, de helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Úgy tűnik, pénteken tovább fokozódik a meleg, a csúcs hőmérséklet már többfelé meghaladhatja a 30 fokot.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Ahogy azt sejteni lehetett, Timbaland a múlt hétvégi szegedi fellépésére természetesen senkit nem hozott azok közül, a világszárok közül, akikkel az elmúlt évtizedekben együtt dolgozott, de általában így is parádés volt a fellépés. Ha valaki lemaradt volna róla, akkor Timbalandot pótolhatja nálunk a következő órában. A The Way I Are érkezik nem sokára itt a Bestem.
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék egyetlen dalban összefoglalta az előző percekben a Valmár a következő 6 nap időjárását. Tényleg égetni fog a nap. Napról napra egyre jobban és jobban. Holnap még 27 fokos nappali maximumra kell számítanunk, de ez csütörtökön már 33 lesz, vasárnap pedig már a 36 fok sem elképzelhetetlen, és holnap ugyan még lesz egy picike felhő az égen, de már holnaptól fogva magas UVB sugárzásra kell számítani országszerte.

0: A legjobb zenék. Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha szél leszemben szaladok, én akarok.

Best FM a legjobb zenék, több hektárnyi ingatlan Louisianában, érdekeltség egy égetett szeszés pesgőgyárban, és még egy optikai startupba is befektetett 50 Cent. Cukorkaboltja az, ami egyedül nincs fizikailag, csak egy ilyen dala van. A Candy Shop, ez jön most.

0: Tanításvédelmi hivatal létrehozását megalapozó rendelkezést, és kimondja azt is, hogy visszaszáll az államra a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványoknak juttatott állami vagyon az alapítvány megszűnése esetén. Az alaptörvény módosítása a kihirdetést követő napon lép hatályba. Társadalmi egyeztetésre bocsátották a következő tanévrendjét. A tervezet szerint a 2026-27-es tanév szeptember 1-én kezdődik és június 18-áig tart. A dokumentum a szünetek és az érettségi időszakok időpontjait is tartalmazza. Újdonság, hogy bevezetnék a diákok hangja témanapot, emellett csökkentenék a kompetencia mérésekben érintett tantárgyak és évfolyamok számát. A tanítás nélküli munkanapok száma 6-ról 5-re csökkenne, amelyek közül egyet a diák önkormányzat használhatna fel pályaorientációs célokra. A mezőgazdasági generációváltást segíti a gazdaságátadási pályázat újabb szakasza, amely csütörtöktől nyílik meg. Az idős gazdálkodók visszavonulását támogató program iránt nagy az érdeklődés. Tudtuk meg Pesti Csapától, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara stratégiai, vidékfejlesztési és erdőgazdálkodási igazgatójától.
1: A 60 év fölötti gazdálkodó pályázhat a gazdaság átadásra. Ez arra hivatott, hogy a mezőgazdasági termelésből kivonuló idős embereket egy fix összegű támogatással segítse. Ennek a tervezett keretösszege 10 milliárd forint, a támogatási összeg annak az üzem méretének a függvénye, amit átad. Ennek legalacsonyabb értéke 4 millió forint, legmagasabb értéke 20 millió forint.
0: Több órás mentőakció után sikerült kimenteni egy űzet a Dunából Budapesten. Az állat vasárnap reggel sodródott a folyóban a Margit híd közelében. A vízirendőrök kétszer is partra terelték, az őz azonban mindkét alkalommal visszaugrott a vízbe. Végül a Batthyányi térdén sikerült biztonságosan befogni, majd a hármas határhegy térségében szabadon engedték. A kimerült állat néhány bizonytalan lépés után eltűnt az erdőben. Holnap napos meleg időre készülhetünk, időnként gomoly felhőkkel. A nap második felében nyugat felől fokozatosan növekszik a felhőzet, és estétől egyre több helyen pattanhatnak ki záporok, zivatarok. Délután 24 és 28 fok várható. Szerdán és csütörtökön a sok napsütés mellett elszórtan lehetnek záporok, zivatarok, de a legtöbb helyen hosszabb napos időszakokra számíthatunk. A felmelegedés tovább erősödik, pinteken pedig már 29-34 fokos csúcsértékekre készülhetünk igazi strandidővel.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: David Guetta múlt héten három éjszaka egymás után töltötte meg a Stade de France stadiont, éjszakánként 80 ezer ember, Monolith elnevezésű gigasójával. Minden este más-más sztárvendég tűnt fel mellette a buli egy pontján. Csütörtökön rögtön Jennifer Lopez-el kezdett, ha mi nem is vele kezdünk, de ő is jön majd a következő órában.
3: Ez a Night Shift a best

Best FM a legjobb zenék, One Hit Wonder, egy slágeres előadó. Van ebben egy picit ilyen lenéző, lesajnáló hangsúly, pedig legyünk őszinték, a legtöbben örülnénk, ha életükben csak egy ilyen slágert tudtunk volna csinálni, arról nem is beszélve, hogy annak a jogdíjaiból még az unokáink is bőven jól élnének. Hát egy ilyen One Hit Wonder érkezik. Annika Mózi és a Here Comes the

0: Ez a Night Shift White Boy-jal.
1: A legjobb zenék, a legnagyobb sztárok a Best FM-en. Minden este. Minden este.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: És hogy kiket tartogatunk még a mai utolsó 60 percre? Hát természetesen ugyanúgy, mint az előző 23 órában a 90-es és a 2000-es évek legnagyobbjai érkeznek 11 és éjfél között. És jön a Black Machine a Howie G-vel, itt lesz Yves La Rocque és a Rise Up, jön a Soul Searcher és a Féli Lava, sor legelején pedig James Blunt érkezik.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en Vibe.

Best FM a legjobb zenék. 30 órás napokra, meg egyszerre 3 Will Smith-re lenne szükség ahhoz, hogy a korábban tett ígéreteket az összes folytatással kapcsolatban záros határidőn belül teljesíteni lehessen. Most a Men in Black 5. részével kapcsolatban jöttek megint hírek. Állítólag az 5. rész egyfajta keretbe rendezi az egész sorozatot. És pont úgy, mint az első részben, ahogy Tommy Lee Jones keresett magának utódot, állítólag az 5. részben ugyanez lesz, csak Will Smith keresi a megfelelő fekete ruhás utódot. Men in Black jön az első rész betétdalait.

Veszte fel magáig a zenek, akkor mondom, hogy ebből a dalból hogyan lett az, ami. Megírta az Ain't No Stopping Us Now-t McFadden és Whitehead 1979-ben. Aztán ebből csinált egy italo diszkó klasszikust Pino D'Angio 1981-ben Macquelle Idea címmel, remélem jól mondom. És most végül melyik dalból inspirálódott a Madison Avenue, a fene se tudja, de ugyanaz a basszus menet van ebben is, mint az előző két dalban. Don't Call Me Baby, jön a Madison Avenue itt a Best-en.

Best of a legjobb zenék! Eltartottunk akkor ezzel a héttel, zárom a hétfőt, ennyi volt már a Night Shift. Holnap kedd lesz, országosan mindenhol, nálunk is, ami azt jelenti, hogy Hangya lesz majd, aki csatlakozik hozzám 7 és 8 óra között. Ennek köszönhetően természetesen a Night Shift első 120 percét, 6 és 8 között a Funky határozza majd meg. Jön a Soul Searcher és a Feel in Love, én pedig megyek, jó éjszakát, nem sokára találkozom.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen